műsorunkban, melyeknek gyűjtését Kodály Zoltán indította el. Közben pedig a Táncház Népzene lemez sorozatról szólnak dalok, mely az elmúlt lassan 30 évben mindig fiatal előadóknak biztosított bemutatkozási lehetőséget. A zoborvidéki lakodalmas dalokat egy délalföldi csokor követi. Bugyó Petra, Félegyházi Miklós, Horváth Marcell és Tulipán Zsombor előadásában, majd Bertalan Flóra következik, aki nyírlugosi dallamokat énekel, őt pedig Víg Sándor követi, Hortobágyi Pásztor dalaival.

2017-ben szerepelt a Táncház népzene lemezen Sőregi Anna és Turc Noémi, akik zoborai, lakodalmas dalokat énekeltek. A következő Betleni muzsikát pedig 2012-ben játszotta lemezre Székely Veronika, Sós László, Enyedi Tamás és Magyari Miklós. Az utána felcsendülő Vajda Kamarási Mezőségi Keservest, Almási Kamilla, Veres Mihaéla, Bódi Luca és Szilágyi Szabolcs előadásában hallhatjuk.

harmadik zoborvidéki összeállítás következik Táncházban című műsorunkban, ez is lakodalmi szokásdalokból áll. Az előadó Rácz Boglárka, aki mennyasszony búcsúzót fúj. A 2016-os felvétel után pedig egy 2003-as következik, szintén felvidéki dallamok, Furulya zene Rimócról, Dzsupin Pál előadásában, hogy aztán e vidék jellegzetes hangszere a duda is megszólalhasson. Tardos keddi dudanótákat játszik Kurdi Gábor, az énekesek Bartók Anikó, Szegvári Ildikó, Szőke Szilvia, Tóth Nóra és Házen Franc Júlia.

上去啦，杜达，妇女。

Kedves hallgatóink, a Táncház Népzene lemez sorozatról válogatva hallhattak zoborai, erdélyi, délalföldi, hortobágyi dalokat, s adásunkat erről a lemez sorozatról zárják moldvai dalok. A most következő szerelmes dalokat, melyek a tavalyi Táncház Népzene albumon szerepelnek, Esztergomi Katinka, Korbeli Jenikő és Takács Borbála játsza. Utána Benja Tamás játszik egy seremolyt és sirített táncot Dorombon, s adásunkat Aurél Horája zárja, a Bácsi Gyurka zenekar, azaz Lipták Dániel, Mózer Ádám és Lázár Zsófia előadásában. Mivel műsoridőnk lejárt, már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Az énekelt vers műfaja nem mai találmány, végigvonul a kultúrtörténeten. Néha virágzik, néha elhalványul, néha pedig újra fel kell találni. Aki már próbálta, tudja, hogy nem egyszerű egy szöveget a megfelelő dallammal párosítani. Volt ennek egy magyar mestere. Sebő Ferencre emlékezünk.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 526. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Különböző népek himnuszai nagy jelentőségűek. Közösségnevelő, tudatformáló erejük évszázadokon át megmutatkozik. Nem kutatjuk eredetüket, minden nemzetnek szent a himnusza. A szlovákok is ragaszkodnak hagyományos nemzeti fohászukhoz, még ha ugyanazt az éneket magyar szöveggel is zengik sokfelé. Azt mondják, nem adnak engem galambomnak szöveggel. A dallam ismerős lehet máshonnan is. Egy változata a Megkötöm lovamat szövegkezdetű közismert népdal. De Bródi János, Ha én rózsa volnék című számából tényleg mindenki ismerheti.

Csebő Ferenc ezeket a változatokat összegyúrva egy korabeli szöveget keresett. Csokonai Vitéz Mihály, bár az ég búsulva néz is, kezdetű versére esett a választása.

0: Csokonai Vitéz Mihály versét Sebő Ferenc zenésítette meg. A Népzenei Nyomozó Iroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: zár, tudtalak szeretni.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

0: gyúr, komám asszony meg egy úr, ugrott ki a zöld leveles bokorból.
1: Dankó Rádió. Hódmezővásárhelyen FM 90,8. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

Uite ce chiroi de mă văzuiat.

Most is olyan szerető, hagyott el a végére, sose felejtem. Most is olyan szerető, hagyott el.

Nagy

0: észre.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

csáros kocsizma, én csáros kocsizma, kocsizma. Megértem, mi az anyány, én csáros kocsizma, kocsizma.

0: di bolyányát a buriskát. Mind meginnám a borát, el szeretné bolyányát, el szeretné bolyányát a buriskát.
1: Dankó Rádió. Tokajban FM 88,3. A Magyar Zene Rádiója.

kivalla, kokava juukos palaa.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Június 12-én pénteken a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig tart, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy továbbra is akár 7%-os is költségvetési hiánnyal is számolhatnak. Hangsúlyozta, hogy a pénzszórások leállítása jelentősen javíthatja a büdzsé helyzetét. Magyar Péter közölte, a jövő évi költségvetésbe betervezik a vagyonadót is. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. A jelzálog hitelek referencia kamat stopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamat stop nem tartható fenn. A tárca vezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtésrekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól rendeznek ismeretterjesztő programot a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A holnapi eseményen bemutatják a többi közt a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ma rendezik a mozgás éjszakáját, csaknem 90 településen várják a mozogni vágyókat, akik több különböző sportágat is kipróbálhatnak. A budapesti programok már délben elkezdődnek a Dagályuszodában, este pedig a Hősök terén és a Városligetben, a többi közt jógával, falmászással, kötélugrással és görkorcsolyázással is próbálkozhatnak az érdeklődők. A részvétel ingyenes, de a regisztráció megkönnyítheti a programok követését. Végül az időjárásról. Jelenleg 7 és 14 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 11-13 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten, északkeleten vannak borult tájak, Szabolcsban többfelé esik az eső. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütésre számíthatunk, majd délután a Nyugat-Dunántúlon ismét megnövekszik a felhőzet. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 20-24 fok várható. 6 óra 4 perc.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Deris napot, jó reggelt kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Egy új nap kezdetén, péntek van 2026. júniusában, a 12. napon 8 perccel múlt 6 óra. Hajdú Tibor vagyok, Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő a munkatársam ma reggel. Ígérem, hogy érdekes, friss információk mellett a megszokott rovatokon túl kiváló muzsika szól, ez majdnem rímelt. Nézzük is, mit ajánlhatok Önöknek. Műfajonként kiemelnék egyet-egyet, szirmot bontott már a rózsa, énekli majd Máté Otillia nem sokára. Leárt Cigány szerelem című operettjéből hallhatnak részletet, Józsi dalát Kádár Szabolcs János előadásában, az örök zöldek között Máté Péter sláger is felcsendül, az első szerelem. Természetesen megnézzük, hogy milyen lesz az időjárásunk, nagy valószínűséggel a hétvégén is, nem csak ma. Névnapos köszöntésünk sem maradhat el, mint ahogy a híres születésnaposokról is készítünk egy rövid összeállítást az óra második felére. Hamarosan rövid kalendárium az elmúlt évtizedek legjelentősebb történelmi eseményeiről, melyek június 12-éhez köthetők. Most pedig Smidélius Éva énekel, Rózsabokor a domboldalon a nóta címe. Toki Balog Ernő zenekara kísér, arra kérem Önöket, hogy tartsanak ma is velem. Derűs napot, jó reggelt!

0: negyed hét múlt egy perccel, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: Első Gusztáv svéd király 1550-ben ezen a napon alapította Helsinki városát, mely 1812-től Finnország fővárosa. 1848-ban ezen a napon a szabadságharc során Karlócánál először került sor nyílt összecsapásra a magyar honvédsereg és a szerb felkelők között. A Fülöp-szigetek függetlenségét 1898-ban ezen alapon kiáltották ki, ezzel véget ért a spanyol gyarmatosítás. A budapesti MTK pályán pedig először rendezték meg a Szúrt, a színészek és újságírók foci rangadóját 1920-ban. Az Egyesült Államokban 63-ban mutatták be az Elizabeth Taylor és Richard Burton főszereplésével készült Kleopátra című filmet. Ez volt az addig készült legdrágább mozi. Nagy-Britanniában pedig a konzervatív közvélemény hatalmas felzúdulását kiváltva a Beatles tagjai megkapták az MBE kitüntetést, mely nem más, mint a harmadik legmagasabb brit kitüntetés, a Member of the Most Excellent Order of the British Empire. Az első Indiana Jones filmet, az elveszett Fridláda fosztogatóit is ezen a napon mutatták be 1981-ben, 87-ben pedig Ronald Reagan, amerikai elnök mondott a berlini falnál, Nyugat-Berlinben egy híres beszédet, melyben felszólította Gorbacsovot, hogy rombolja le ezt a falat. Az orosz parlament kinyilvánította Oroszország szuverenitását 1990-ben, az orosz törvények és alkotmány elsőbbségét a szovjet szövetségi jogszabályokkal szemben. Oroszország napja amúgy június 12-e nemzeti ünnep, míg 2023-ban az Egyesült Államok hivatalosan is kérte újrafelvételét az ENSZ nevelésügyi tudományos és kulturális szervezetébe. Vissza a jelenbe, a Dankó Rádióban. Lehár Cigány szerelem című operettjéből hallhatnak részletet Józsi dalát, Kádár Szabolcs János énekel, Lakatos Miklós és zenekara kíséri a reket.

A jelenlegi előrejelzés adatai szerint jövő hét közepétől nagyon durván beindul majd a felmelegedés, lesznek ilyen 34-35 fokok is majd péntek-szombat környékén, derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, na addig mondjuk így, hogy lendületet vesz csak az időjárás, és ebbe még az is belefér, hogy holnap és holnap után is csapadékos idő várható, vasárnap ráadásul hideg front érkezik erős széllel. Ma az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély, 21 és 26 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk június 12-én, Cinna, Leó és Orfeusz napján. A fő névnaposaink a villők, magyar eredetű, viszonylag új keletű névalkotás, Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyermekkórusának címe nyomán. Egyébként Kodály a Zoborvidéken gyűjtött népzenei anyagot, a villőzés arrafelé megszokott, a lányok tavaszváró, tavaszköszöntő népszokása. Fűszvágakat törtek, ezeket pedig szalagokkal, kendőkkel, néha kifújt tojásokkal díszítették föl, és ezt a feldíszített zöld ágat nevezték villőnek. Amúgy a szláv nyelvekben tündért jelent a villa vagy villi szó, a latin villus pedig lombot és gyapjat jelent. Boldog névnapot kívánok! Minden ünnepeltnek az első szerelem című Máté Péter dallal szeretnék kedveskedni most önöknek.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám is,

0: perc múlva 3:47. Jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 1814-ben ezen a napon született Báró Kemény Zsigmond, író, publicista, politikus, a magyar romantikus regényirodalom Jókai Mór melletti legnagyobb alakja ő. Georges Demény, Demény György, magyar származású francia fiziológus, tornász, 1850-ben született ezen a napon, amiért érdemes kiemelni az ő nevét, hiszen a tudományos alapú testnevelés megalapítója, és ráadásul a filmezés egyik úttörője is ő. Németh János kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó 1906-ban, az Európa bajnok vívó Dunai Pál 1909-ben született ezen a napon. Idősebb George Bush, az Amerikai Egyesült Államok 41. elnöke, aki 89-től 93-ig volt hivatalban 1924-ben született, június 12-én. Anne Frank, a hollandiai náci megszállók elől rejtőzve írta naplóját 1929-ben született ezen a napon, míg Finta József, Kossuth Díjas építész, a nemzet művésze 1935-ös születésű, ma ünnepelne még csak a 83-at Benkő László. Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész, az Omega tagja, 43-as tehát ő, és szintén ezen a napon ünnepel Slamovics István, az Edda egykori gitárosa, 1953-as születésű ő. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok, jó egészséget, Isten éltesse minden jókat. Mi más játszanék, mint az Edda Hűtlen című dalát 1981-ből a folytatásban önöknek.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Nem sokára 7 óra, kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját, addig is tartalmasan töltjük el az időt, Lugosi Tibor klarinét játékát élvezhetjük, domboldalon áll egy magas nyárfa, ez a csárdás nyitja a következő zenei órát, előadója Csík József, ifjabb Berki Béla és zenekara kísér, ezzel várom önöket nem sokára.

0: műsorajánló.
1: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
2: A Duna napok az kihagyhatatlan.
1: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
3: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
1: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
5: 7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 12-én pénteken Töröcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
4: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: A kormány meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát és a diákhitel egy kamatstopját, és adóbefizetési haladékot kap a fővárosi önkormányzat is.
7: Újabb fordulat a kormányfő és a köztársasági elnök konfliktusában. Sólyog Tamás az Alkotmánybírósághoz fordult a kialakult alkotmányos vita rendezéséért.
6: Ukrán-magyar gyógyszerhamisító bűnszervezetet számoltak fel a nyomozók. Az akcióban 5 gyanúsítottól összesen több mint 800 millió forintot foglaltak le. Mondjuk a részleteket. Meghosszabbítja a kormány a babaváró hitelre vonatkozó moratóriumot és a diákhitel egy kamatstopját, emellett haladékot ad a fővárosi önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A kormány szóvivői tájékoztatón az idei költségvetés felülvizsgálatáról, valamint a jövő évi büdzsé előkészítéséről is beszámoltak. Kócán Dávid összefoglalója.
8: Az előrejelzés alapján a 2026-os határidőre a babaváró hitelt felvevő párok egyötödénél nem született, születik meg a vállalt gyermek, mondta Köböl Anita kormány szóvivő.
9: Ebből az okból kifolyólag számukra a hitel átalakulna piaci hitellé. Ráadásul az addigi kamattámogatást egy összegben kellene az ügyfeleknek visszafizetniük.
8: A kormány ezért döntött a babaváró hitelre vonatkozó moratórium meghosszabbításáról, mondta a kabinet döntéseit ismertető tájékoztatón Köböl Anita, aki emlékeztetett. A konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott, legfeljebb 11 millió forintos szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe.
9: 24 ezer szerződést jelent ez, kicsivel több, 24.700 szerződést, ami 182 milliárdos hitelállományt jelent a mindennapokban.
8: A kormány a diákhitel egyre vonatkozó kamatstop meghosszabbításáról is döntött. Az új határidő 2026 év vége, közölte Köböl Anita, aki emlékeztetett arra, hogy a változó kamatozású kölcsön már 24 éve elérhető, és elsősorban a fiatalok támogatásáról szól.
9: A rendelet célja pedig az, hogy a 2024. december 31-ig keletkezett szerződésállomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza.
8: A kormány szóvivők a tájékoztatón a főváros pénzügyi helyzetéről is beszéltek. Magyar Éva bejelentette, hogy a fővárosi önkormányzat október 15-ig kap haladékot a szolidaritási hozzájárulás megfizetésére. Emlékeztetett, Budapestnek jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie a központi költségvetésbe, aminek eredményeként a főpolgármester szerint fizetésképtelenné válna a főváros.
10: A cél az, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, és ennek érdekében tárgyalások kezdődnek a kormány és a fővárosi önkormányzat között. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Korábban egyébként összesen 8 önkormányzat kapott ilyen fizetési haladékot, ebből 5 település azóta már rendezte a tartozását.
8: A tájékoztatón az idei költségvetés felülvizsgálatáról is szó volt. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a büdzsé áttekintésének határideje június 30-a, az eredményeket pedig augusztus 31-ig kell közzétenni, így leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os módosított költségvetés.
9: Egy elég hánytatott sorsú költségvetést hagyott ránk az előző kormány. Ennek a feldolgozása nem történhet egyik pillanatról a másikra. Nagyon körültekintőek a pénzügyminisztériumban.
8: Hozzátette, a jövő évi tervezetet várhatóan október közepén hozza nyilvánosságra a kormány.
6: A Mohácsi Dunahíd beruházás teljes körű felülvizsgálatával bízza meg a kormány a közlekedési és beruházási minisztert, és arra is felkérték Vitézi Dávidot, hogy tegyen javaslatot a műszaki tartalom csökkentésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő.
7: Hozzátette, az eredetileg 381 milliárd forintos beruházás, egy kétszer kétsávos híd és a hozzá kapcsolódó alföldi útszakasz megépítését tartalmazta. Magyar Éva hangsúlyozta, márciusban az akkori vezetés a projekt kibővítéséről döntött, így jelenleg a beruházás 451 milliárd forintba kerülne.
10: Ezzel párhuzamosan a kivitelezőnek kifizethető előleg mértékét is felemelték 20-ról 98%-ra, és két nappal a választás előtt ki is utaltak csaknem 100 milliárd forintot a Duna aszfaltnak. Erről a 98%-ról érdemes azt tudni, hogy piacon egyáltalán nem jellemző ilyen arányú előleg fizetés. Ezért a szakmai bírálatok és a korrupciós kockázatok miatt a kormány úgy döntött, hogy a beruházás teljes körű felülvizsgálatában megbízza Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert.
7: A tájékoztató után Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Hozzátette, a beruházás eltúlzott kapacitású, és ahol lehet, módosítani fognak, a híd viszont mindenképpen megépül.
6: A jövőben Gerendás János látja el a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatói feladatait, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a pénzintézetnek fontos szerepe lesz az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában.
7: A miniszter emlékeztetett arra, hogy Gerendás Jánosnak több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalata van. Kapitány István hozzátette, az új vezetőtől átlátható, költséghatékony szakmai munkát vár, amelynek első lépése egy átfogó audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz.
4: Krónika a Kossuth Rádióban.
6: Újabb fordulatot vett Magyar Péter kormányfő és a köztársasági elnök konfliktusa. Sólyog Tamás az Alkotmánybírósághoz fordult a kialakult alkotmányos vita rendezése érdekében. Magyar Péter élesen bírálta az államfőt és a közösségi médiában is megismételte korábbi kritikáit. A két közjogi méltóság közötti nyilvános csörte hetek óta tart, miközben a miniszterelnök továbbra is Sólyog Tamás távozását sürgeti. Jó Csaba összeállítása.
11: A köztársasági elnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Az államfő abban bízik, hogy az Alkotmánybíróság absztrakt értelmező döntése és az Európa Tanács Velencei Bizottságának véleménye egyaránt segítik majd a kialakult alkotmányos konfliktus rendezését, és előmozdítják az alapvető alkotmányos elvek érvényre jutását. Magyar Péter megismételte korábbi a köztársasági elnökkel kapcsolatos kritikáit, miszerint Sólyog Tamás soha nem állt ki a bántalmazott gyerekek, a megtámadott civilek, művészek, bírák vagy újságírók mellett. A miniszterelnök azt is írta, Sólyog Tamás a saját pozíciója és havi 6 milliós fizetése védelmében naponta 5 helyre elfut panaszkodni. Eközben Magyarország legnépszerűtlenebb közszereplője. Magyar Péter nem sokkal korábban a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón is beszélt a köztársasági elnökről.
12: Szerintem kiemelten fontos a köztársasági elnöki intézmény, annak a tisztelete, és ahogy mondtam, ezért is fogom még egyszer felkeresni Sólyog Tamást, két külföldi panaszkodás között lehet, hogy itthon lesz, és akkor tudunk még beszélni. De pontos időpontot nem tudok önnek mondani, meg fogjuk oldani ezt a kérdést. Az angol ezt úgy mondja, the sooner is better, minél gyorsabban, áll jobban.
11: Sólyog Tamás néhány napja egy svájci magazinnak beszélt a közte és a miniszterelnök közötti konfliktusról.
13: Egy esetben a magyar köztársasági elnök biztosan nem mondhat le.
14: Aber in einem Fall kann der ungarische Präsident der Republik bestimmt nicht.
13: Abban az esetben, hogyha a magyar miniszterelnök ezt parancsba adja neki.
11: Az államfő hangsúlyozta, az alkotmányos rend fenntartása az, ami kényszerítő jelleggel megköveteli a köztársasági elnök hivatalban maradását, majd leszögezte, a magyar alkotmányos hagyományokban teljesen egyedi, hogy a magyar miniszterelnök lemondásra szólítja fel a köztársasági elnököt több alkalommal és konzekvensen kizárólag politikai indokkal.
13: És ez már nem csak az alkotmányos rendre, hanem az egész demokrácia rendjére veszélyt jelent.
14: Und das bedeutet eine Gefahr nicht nur für die verfassungsmäßige Ordnung,
13: a jogállamra is fenyegetés.
14: Gesamte demokratische Ordnung, für den Rechtsstaat.
13: Mert fenyegetéseken sem a demokrácia, sem a jogállam nem alapulhat.
11: A köztársasági elnök mellett vasárnap szimpátia tüntetést tartottak a Sándor palotánál.
6: Július 1-én lép hatályba az úgynevezett 3 eurós vámszabály. Az új uniós rendelet alapján az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű csomagok esetén termékcsoportonként 3 euró vám terheli a vásárlót. A szabályozás célja megvédeni a tagállamok fogyasztóit, valamint tisztességesebb versenyfeltételeket teremteni az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között. Bújtás Szintia és Falucskai Ivet összeállítása.
15: Július 1-én megváltoznak az uniós vámszabályok. Ez Magyarországot is ugyanúgy érinti, mint az összes többi uniós tagállamot.
16: Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője. Linzmeier Szilvia a Krónikának elmondta, az új rendelet szerint abban az esetben, ha valaki az Európai Unión kívüli webáruházból rendel csomagot, és annak értéke 150 euró alatt van, akkor 3 euró vámot kell fizetni.
15: Ha valaki 3 különböző dolgot rendel, így például rendel egy fogkefét, 2 pólót és 3 szoknyát, akkor mivel 3 különböző fajtájú termékről van szó, ezért ezek után, a tételek után mindegyiknél egyesével 3-3 eurót kell felszámítani az új szabály értelmében, ami itt azt jelenti, hogy 9 euró lesz a fizetendő vám. De ha valaki csak pamutpólót rendel, vagy csak fogkefét, 150 euró alatt, akkor ott 3 euró a fizetendő vámérték.
16: A szakember hangsúlyozta, a szabályozás minden harmadik országból érkező termékre vonatkozik. Linzmeier Szilvia emellett arról is beszélt, hogy az intézkedés részleteiről hol és milyen módon tájékozódhatnak az érintettek.
15: A legfontosabb tudnivalókról a NAV a honlapján közzé tesz minden információt, és mivel ez leginkább a piaci szereplőket, logisztikai cégeket érinti, ezért őket folyamatosan segíti a NAV a felkészülésben, de akinek kérdése van, nyugodtan keresse munkatársaimat a 1819-es telefonszámon, ott is segítünk.
16: Linzmeier Szilvia hozzátette, a szabályozás legfőbb célja az európai kereskedők és a tagállami, köztük a magyar fogyasztók védelme.
6: Ukrán-magyar gyógyszerhamisító bűnszervezetet számoltak fel a nyomozók. Az akcióban 5 gyanúsítottól összesen több mint 800 millió forintot foglaltak le.
7: A nyomozók számos bizonyítékot találtak arra, hogy egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi legalább 5 éve illegális szerek forgalmazásával foglalkozik. A Szadán élő üzletember egy teljes bűnszervezetet hozott létre. Nyilvános internetes felületeken árusította az illegális gyógyszereket és potencia növelőket külföldi vevők számára. A hatóságok több nagyértékű karórát, hajót és luxusautókat is lefoglaltak, valamint ingatlanokat zároltak, mondta Kész Varga Mónika, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda sajtóreferense.
17: A bűnhálózat vezetőjét, illetőleg 3 társát őrizetbevételünk mellett bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítással, még 5. elfogott társukat üzletszerűen elkövetett, tiltott teljesítményfokozószerrel visszaéléssel gyanúsították meg kollégáim. A kutatás alkalmával összesen több mint 830 millió forintnak megfelelő vagyont vontunk el tőlük.
6: Különleges ismeretterjesztő programot, lakossági fórumot rendeznek holnap a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.
7: Az eseményen a daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól ad felvilágosítást több neves hazai onkológus professzor. Az előadók a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit is bemutatják. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
6: Túróci Szabolcs kapta a legjobb színész díját Tilla Tilla és Mi van Tomival című filmjében nyújtott alakításáért a Dél-Kelet-Európai Filmek Fesztiválján.
7: A szemlét online rendezték meg Párizsban, Berlinben és Washingtonban párhuzamosan. A díjakról nemzetközi szakmai zsűri döntött. Tilla Tilla részben saját élményekből táplálkozó 2024-es filmje a mai Magyarország látlelete.
4: Autós percek.
7: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába, Győr térségében a 115-ös és a 113-as kilométernél is baleset történt. A forgalmat a 112-es kilométernél Győr-Szent Iván csomópontban leterelik. Az M3-as Budapest felé vezető oldalán Bagy és 60 között három autó ütközött, a 48-as kilométernél forgalomkorlátozásra készüljenek. Az 52-es főúton útfelújítási munkákat végeznek Solt és Fülöp szállás között, a 34-es és az 51-es kilométer között szakaszosan irányonként váltakozva halad a forgalom.
6: Budapest információkkal folytatjuk.
18: A fővárosban az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc Béketér és a Szarvascsádatér között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. A 236-os és a 236A autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Baleset nehezíti a közlekedést a 16. kerületben a Rákospalotai határúton a Késmárk utca közelében. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Németh Luca, BKK Info.
19: Időjárás jelentés.
7: Kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Megélénkül helyenként megerősödik a szél, napközben 20-24, este 11-18 fok lesz.
6: Ez volt a Krónika 7-kor, 4 órás hír összefoglalóval, legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
20: Derűs napot! A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. június 12-e van. Péntek, 2 perccel múlt, 4:08 a mikrofonnál Hajdú Tibor. Ha péntek, akkor újra meghallgathatják a hét nóta üzenetét Solti Károly előadásában. Ez a Vándorfelhők fenn az égen. Néhány hozzá kapcsolódó gondolattal, ha péntek zenés történeteket hallhatnak Fannival, egészen pontosan egyet. Az óra második felében ellátogatunk egy újabb kis településre, az óra végén pedig dr. Juhász Katalin néprajzkutató szemezget majd a Magyar Népdal Kincstárból, a muzsikák pedig szerintem kiválóak lesznek. Árad a Duna vize énekli majd Szász Kati. A Macskafogóból a Miu Miu Viság, itt a Cicuskár című dal Postás Júli előadásában hallgatjuk meg. Bóni és Feri dalát Péter, Vida Péter énekli majd Kálmán Imre csárdás királynőjéből. Elsőként jöjjön az Omega és a Gyöngyhajú lány. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

0: Köszönjük szépen!
1: A hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
2: Vándorfelhők ma is járják az eget, csak éppen üzeneteinket már a telefonok és az internet viszik. Derűs napot kívánok! Erre a hétre választott nótánk a Vándorfelhők fenn az égen Solti Károly előadásában olyan érzésekről szól, amelyek ma is éppen olyan erősek, mint akár 100 évvel ezelőtt. A mai ember számára talán elsősorban az otthon utáni vágyakozást üzeni. Egy olyan korban, amikor például sokan élnek távol a szülőföldjüktől, a családjuktól, akár külföldön, kifejezetten ismerős lehet az érzés, hogy gondolatban gyakran hazatér ilyenkor az ember, nem feltétlenül a házhoz vagy az utcához, hanem valahogy ahhoz a biztonsághoz, amelyet az otthon jelentett. A nóta másik üzenete pedig a szülői szeretet időtlensége. Nem magunkról aggódunk, amikor ezt a nótát dúdoljuk, hanem azért kérik a felhőket, hogy vigyenek jó hírt, mert hogy nem akarjuk, hogy édesanyánk bánkódjon. Na ez az az öntetlen szeretet, ami ma is mindenki számára ismerős lehet. A gyerek soha nem akarja terhelni a szülőt a gondjával, a szülő pedig akkor is aggódik érte, hogyha már nem is gyerek, hanem éppenséggel felnőtt a csemetéje. De talán van még egy mélyebb rétege is ennek a nótának. Ez pedig nem más, mint hogy az ember gyakran mosolyt mutat a világnak, miközben a szívében nehéz terheket hordoz. Jól megy a sorom, üzeni, ugye? A nóta főszereplője az édesanyja felé, miközben valójában keserűség és bánat tölti el a szívét. Ma a közösségi a média korában ez talán még aktuálisabb, mint valaha, mert sokszor mutatjuk a sikereket, a mosolyt és a mögötte rejlő küzdelmeket viszont nem látni. A vándorfelhők ma is járják az eget, ahogy kezdtem, de ma már az üzenetet telefonok és az internet viszi. Talán arra is emlékeztethet bennünket ez a nóta, hogy ne a felhőkre bízzuk a híradást magunkról, hívjuk fel azt, aki vár bennünket.

0: zenés történetek fanyival.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Iglóni László nézőnk a Macskafuggó című nagy sikerű rajzfilmről osztotta meg emlékeit, idézek a leveléből. A 80-as években mutatták be a Macskafuggó című zseniális animációs filmet a mozikban. Mondanom sem kell, fogtam a gyerekeimet, Istit és Annát, akik akkor 8 és 11 évesek voltak, és rohantam velük a moziba. Már elhelyezkedtünk a székeken, amikor az utolsó pillanatban az előadás előtt megérkezett Benedek Miklós színművész, szintén a gyerekeivel. A színész legenda szinkronizálta a Mr. Fritz Steifelt a filmben. A művész úr gyerekei nagyon helyesek voltak, és hátborzongató belegondolni, hogy akkor még nem sejthette senki, hogy egyikük, Benedek Tibor, minden idők egyik legnagyobb sportolója lesz a számunkra. Nézzünk természetesen a Macskafuggóból kért egy dalt.
2: És mielőtt lejátszuk Postási Júli előadásában, Fanni, köszönjük szépen a történetet. Várjuk a továbbiakat. Önök kérték, kukac.bunatv.hu az e-mail cím. A postacím 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
3: Zenét!

0: 4 perc múlva 3:48.
1: Hentzidától Bonsidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó rádióban.
0: Genesdiás, Zala megyei nagyközség a Keszthelyi járásban találjuk, a Keszthelyi öböl északi partján, közvetlenül Keszthely mellett, Hévíztől 8 kilométerre keletre, a település a Keszthelyi hegység déli lábánál az úgynevezett Balatoni rivierán terül el, közúton és természetesen vasúton is el tudjuk érni, a Balaton-Szentgyörgy-Tapolca-Uk vasútvonal érinti, területén pedig a legkorábbi leletek az újkőkorszakból valók, az első századtól fontos római szálláshelyé vált, majd avarok költöztek ide. Az itt megtalált középavar sír volt az első ilyen régészeti lelet amúgy az egész Kárpát-medencében. A középkorban az első, a mai nagyközség területén létrejött település falud volt, már valószínűleg a 11. században is állt a mai Genesdiás északnyugati határában. Első temploma 1333-ból való, amely egyben az első írásos említését is jelentette a falunak. 1548-ban a török felégette a települést, majd 1564-től folyamatosan adóztatta, így a lakosság száma drasztikusan lecsökkent, 1686-ra a török kiűzésének idejére teljesen elnéptelenedett. 1696-ban falut Szőlőhegyén egy új település tűnt fel, Genes. A 18. század során Falud és Genes a Festetics család birtokába került, a század végére Genes pedig már jelentős községi alakult, majd az 1820-as években már működő hegyközség volt, amely a ma is megfigyelhető alsó és felső Genesre oszlott. 1826-ban épült a településen a volt faludi templom köveiből a ma már műemlék Szent Ilona kápolna. Genesdiás keleti részén, a középkorban pedig Diás falu feküdt, ennek első említése 1341-re tehető, itt is a 17. században már hegyközség működött, elsősorban keszthelyi gazdák műveltek itt szőlőt. Genes és Diás egyesülése 1840-ben történt meg. Nagyon gazdag a növényvilág, ezt már Kitajbel Pál óta számos hazai és külföldi kutató, tudós is leírta. A megmaradt Balatonpart menti nádasokban és az ezt követő zsombékos területen még találhatunk értékes növényeket, de sajnos ritka vízimadarak már csak elvétve fordulnak elő, annál inkább megnőtt a bütykös hattyú állomány száma. A hegyoldalra felérve még láthatóak azok a szőlőskertek, amelyek a virágzó szőlőművelés korából, Genesdiás hegyközség idejéből maradtak fenn. A múlt században még oly jellemző boronai épületek közül napjainkra csak egy maradt fenn, de kétség kívül a legöregebb, mint közül ez a diási, darnai-dornyai féle 1644-ből való boronapince. Aki nem csak strandolni szeretne, hanem kihasználna a kulturális lehetőséget is, azoknak ajánlom a település nemrégiben megnyílt attrakcióját, a diási vízimalmot. A vízikereket hajtó malompatak a János forrásból ered, a diási kutat a helyiek csak Szent János kútként emlegetik, a környezete is megszépült, az épületben pékmúzeumot, Festetics füvészkertet és herbáriumot alakítottak ki. A János forrás, mint egy 350 méter hosszú árkát kísérő sétányon a forrás tanösvényt alakították ki, ez 16 táblán mutatja be a helyi növény és állatvilágot. A település kulturális életének pedig fontos és megbecsült szereplője a Genesdiási Népdalkör és Citera zenekar, melyet Pékné Orbán Julianna vezet. Műsorunk után napközben a hivatalos közösségi oldalunkon egy videóban őket is megismerhetik, majd Genesdiást is ismerni kell, látni kell, nagyot kirándulni, akár strandolni, beszélgetni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy egyre többen a Dankó rádiót hallgatják. Bóni és Feri dalát, a Csárdás királynőből most önöknek játszom. Vida Péter énekel a folytatásban.

ben, aránylag még jó színben. Sőt, azt is mondhatnám, hogy boldogan. Itt a légy csak látszat, itt minden ember játszhat. Szerelmi hőst, ha erre kedve van. Itt egy kis bűvészet, az egyszer s mint művészet. Ezt érdemes jól megtanulni áll. Itt unatkozás kizárva, ez egy nagyszerű világ. Nem lehetsz itt sosem árva, és a

lányok, angyalok, a férfiakkal csak komédiáznak. A jányok szerelme nem egy sötét dolog, a jányok a csóktól csak ritkán fáznak.

Deris napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják, Berki Géza gitárjátékát élvezhetjük a folytatásban, majd dr. Jász Katalin néprajzkutató mazsoláz a Magyar Népdal Kincstárból, 8 órakor hírek, a következő zenei óra pedig Putnoki Gábor 1961-es felvételével indul a dal, a Csak a szépre emlékezem. Tartsanak velem továbbra is!

hallotta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. Az éppen negyed százada alakult Furmicska Néptánc Egyesület célja a csömöri szlovák hagyományok felkutatása, komplex megőrzése és tovább örökítése. Csömörön minden évben számos nagyszabású sikeres rendezvényt szerveznek. Ilyen például a szlovák bál, a jelesnapi szokások felelevenítése a farsangtól karácsonyig. Egyedülálló újabb hagyomány a halottak napi fáklyás temetőlátogatás, vagy a Mi édes kis falunk címmel közösen készített grandiózus karácsonyi mézes kalács kiállítás. A néptáncos szakosztály 4 különböző korosztályú csoporttal működik, az óvodásoktól a felnőttekig. Az Egyesület számos külföldi fesztiválra kapott már meghívást, sőt bejutott a Mi felszállott a pávánkhoz hasonló szlovákiai televíziós tehetségkutató, az Énekel a Föld, Zemspieva döntőjébe. Repertoárjukon több mint 50 táncos koreográfia szerepel, közöttük a helyi népszokások feldolgozásai is. Ilyen például a keresztelő, a lakodalom, a farsangi alakoskodás, a lucázás, betlehemezés, a zarándoklat, az aratás, továbbá az 1948-as kényszerű lakosságcsere megrendítő feldolgozása. A magyarországi szlovák táncok mellett felvidéki magyar és szlovák táncokat is színpadra visznek. Egyik legfontosabb küldetésük a tárgyi örökség, ezen belül is a konyhai, háztartási eszközök és a gazdag csömöri népviselet minél teljesebb felkutatása és begyűjtése. Számukra e tárgyi emlékek nem múzeumi tárgyak halmazát, hanem élő gyakorlatot jelentenek. A Tóth Hagyományaink Házában kialakított tótkonyhát eredeti bútorokkal rendezték be, és a régi eszközöket a mindennapokban is használják. Több száz tagjukat a rendezvényeikre kor, évszak és alkalom szerint is be tudják öltöztetni. A viselet a helyi értéktárba is bekerült. Néprajzi gyűjtőmunkájuk eredménye több kötet, CD és DVD kiadvány. Számos elismerésük között legrangosabb a Prokultúra Minoritátum Hungárié díj, amelyet 2020-ban vehettek át a nemzetiségi kultúra ápolásáért. Az Egyesület elnöke, művészeti vezetője és egyben a helyi szlovák önkormányzat elnöke Szabó Erzsébet, aki töretlen lelkesedéssel, céltudatossággal és kreativitással, számos segítőtárssal irányítja az Egyesület munkáját. Most csömöri népdalokat hallhatnak az Így énekeltek Csömörön című albumukról.

0: Ad una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Márkus Luca színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Színművészeti Egyetemen eltöltött évek tanulságai, és hogy mit adott a két színi pedagógus a Tália papsága felé vezető út eléréséhez, de szót ejtünk majd arról is, hogy miben befolyásolta vendégünket a színpadi karakterek megformálásában Rutkai Éva munkássága. Vasárnap Fenyő Iván színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mennyiben különbözik a színházi és a filmbéli karakterek megjelenítése, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy mennyire fontos egy színházi embernek a mentális készenléte egy-egy művészi feladat végrehajtása előtt. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Éljük át együtt a játék örömét!
3: Mi már voltunk Magyarország szeretlete.
2: Ugye?
3: Mind is? Vesztes csapat volt mind a hárman.
4: Mindannyian.
2: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
4: 180.
2: Így van, tovább!
4: Normális maga!
3: Ne fordulj el, hadd csókolja meg a homlokát!
5: Pastánc. Vízisí, vízisí.
6: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormányszóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig megtörténik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni, a pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, a közteher csökkentéséről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, közép és hosszú távon is működőképes megoldást keresnek, ami biztosítja, hogy az önkormányzatok el tudják látni a törvényes feladataikat, és tudjanak fejleszteni is. A miniszterelnök hozzátette ugyanakkor, hogy figyelembe kell venni a költségvetés helyzetét is. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától, a településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője. Fürst Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében zajló nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról, az érintettek felelősségének megítéléséről. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. A NAV közölte, folyamatosan figyelik a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési forrásokat, a bevételeiket eltitkoló influencerek bírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak. Áramütést szenvedett egy 11 éves fiú Várpalotán. A gyermek a barátjával bement a vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre, közel került a felette lévő magas feszültségű vezetékhez, áramütést szenvedett és leesett. A sérült gyermeket mentőhelikopter vitte kórházba. Néhány információ az úton lévőknek. Két halálos baleset történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr közelében. Parkoló munkagépnek hajtott, majd kigyulladt egy kamion a 114-es kilométernél. A jármű sofőrje a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz nekiütközött a torlódásban álló egyik tehergépkocsinak. A buszban utazók közül 7 meghaltak, mindannyian külföldi állampolgárok. 2 ember megsérült. A határ felé tartó forgalmat a 112-es Győr-Szent Iváni csomópontban leterelik a pályáról. Végül az időjárásról. Jelenleg 12 és 18 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 15-16 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten, észak-keleten vannak borult tájak. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütésre számíthatunk, majd délután a Nyugat-Dunántúlon ismét megnövekszik a felhőzet. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután 20-24, késő este 11-18 fok valószínű. Kedves hallgatóink, most 8 óra múlt, 4 perccel.
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. június 12-e van, péntek, 7 percen múlt 8 óra. Hajdú Tibor vagyok, remélem, hogy kellemesen telik a reggelük, és bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban is. Hamarosan egészségpercek, 3-4-9 környékén főzőcskézünk okosan valami kellemes nyárias könnyű ételt. Olyan muzsikákat hallgatunk, mint a balatoni nyári éjszakák Lakatos Zoltán előadásában, vagy a Muskáti virág Szóka Júlia énekel. Reggeli világzenénket a Parnograszt biztosítja, a nézését meg a járását, feldolgozását hallhatjuk majd. Az István a királyból Varga Miklós előadásában hallgatunk meg részletet. Most pedig egy csárdás, a Vékony Deszka Kerítés Újvári Marika énekel, Berki Péter és zenekara kísér. Kérem, tartsanak velem továbbra is, derűs napot, jó reggelt!

0: világ.
1: 4 perc múlva 8:49.
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: A hiúság, talán mondhatjuk, hogy egyidős az emberiséggel, és többé-kevésbé mindenkinek az életében, bizonyos életszakaszokban azért megjelennek erre utaló jelek. Aztán az ember elkezdi tudatosan formálni a személyiségét, illetve megpróbálja elfogadni az idő változása okozta, hogy mondjuk így, markáns változásokat a külalakján, akár a testére, akár az arcára gondol az ember. Persze, amikor ennyi fotót és videót készítenek az emberek magukról, és én sem vagyok ebből a szempontból kivétel, hiszen rendszeresen készítek én is ilyen anyagokat, azért az ember döbbenten szembesül azzal, hogy már nem az a hamvasarcú kisgyerek, aki egykor volt, és erről jutott eszembe egy nagyon érdekes gondolat, amit egy idősebb barátomtól hallottam. Pontosan erre a fajta hiúsági kérdése reflektálva, hogy amíg a CT és az MR képem jó, addig nem mindegy, hogy hogyan nézek ki egy fotón. A Dankó Rádióban a folytatásban Gáspár Ani énekel, a nóta pedig a Kék ne felejts, el ne felejts, Miskolci Balogh Zoltán zenekara kísér.

0: Hallgató, andalgó, csárdás a folytatásban, előtte azonban reggeli világzenénk, a nézését meg a járását. Jöjjön a Parnograszt a Donkó Rádióban, este 9-től pedig világzene kedvelőinek. Még több világzene népek dalai című műsorunkban.
1: A nézését meg a... Na, kíváncsi leszek, mennyi ismerik.

0: Radyo 94 Çeşek sahası Vişnalı.
1: Danko Rádió. Kőszegen FM 106,5. A Magyar Zene Rádiója.

világ legegyszerűbb, leggyorsabb és talán egyik legfinomabb mediterrán tészta ételét, a carbonara spagettit fogjuk elkészíteni majd hamarosan, egyelőre csak gondolatban, mert bár a legegyszerűbbnek tényleg azt tűnik, hogy az ember a kész szósz levegye a bolt polcáról, de egészen más. Konkrétan maga az étel is egészen más, hogyha mi készítjük el magunknak. Nos, addig elsőként jöjjön részlet az István a királyból, felkelt a napunk, Varga Miklós énekel.

király vagyok, uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

0: 3 perc múlva 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Carbonara spagetti a világ legegyszerűbb étele. Mondom a hozzávalókat, 25 deka húsos szalonna, mondjuk kolozsvári szalonna, egy kevés olaj. Egy zacskó spagetti szerintem hamar el fog fogyni, úgyhogy érdemes belefőzni az egészet. 6 tojás, 10 deka parmezán sajt, az ízesítéshez pedig só, bors és csipetnyi frissen reszelt szerecsendió köl. Megfőzzük a tésztát al dente. Érdemes egészben beledobni a spagetti tésztát a lábosba. Tudom, sokan szokták törögetni kisebb darabokra, úgy könnyebb lesz majd eszegetni, de a valóság az, hogy sokkal könnyebb tekergetni, hogyha egészében megmaradnak egyébként. A spagetti közben 2 evőkanál olívaolajon elkezdjük pirítani a vékonyra szeretelt szalonnát, a tojásokat pedig egy tálban összekeverjük a fűszerekkel, a reszelt parmezánnal, leszűrjük a tésztát, hozzáadjuk a szalonnához, összeforgatjuk, és takaréklángon főzve adjuk hozzá a felvert tojást, és itt jön a kritikus lépés, ugyanis ahhoz, hogy ne rántottát készítsünk, vagy pedig nyers tojáslében úszó tésztát, a tűzről néha levéve, majd visszatéve, kifejezetten alacsony hőfokon érdemes ilyen platni segítségét igénybe venni. Így kevergetjük és rázogatjuk egészen addig, amíg a tojás még nem sül meg, de ilyen sűrű, krémes állagú lesz, parmezánnal és akár petrezselyem zölddel meghintve tálaljuk, és jó ízűen elfogyasztjuk az egészet. Jó muzsikát kínálok a jó étel mellé, a Mágnás Miskából hallhatják a cintáníros Szudar Világot, Janza Kata és Dolhai Attila előadásában, idősebb Sárküzi Lajos és Kovács Erik zenekara kíséretével.

Derűs napot kívánok, Adom Korrádiót hallgatják, hamarosan 9 óra következnek a hírek, addig a Körmendi Együttes Borzongás című felvételét hallgatjuk meg, a következő zenei óra pedig csárdással indul. Az én rózsám, kedves rózsám, énekli Karszagi Nagy Zoltán, Tordai Zoltán és zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló.
1: Egy egyesület a családokért.
2: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
1: Apró segítség a mindennapokra.
3: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példa egyesülettől kaptuk.
4: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
1: Rókusfalvi Lili a Sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az Egyesült Államok nem hajt végre újabb légicsapásokat Irán ellen, tekintettel a béketárgyalásokon történt jelentős előrelépésre, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy hamarosan nyilvánosságra hozza a Perzsaországgal kötendő megállapodás helyét és idejét. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az egyezmény elfogadásáig érvényben marad az iráni kikötők tengeri blokádja. Dolgoznak egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítésén, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni, a pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban. A márciusihoz képest csak nem 7, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. Kevesebb mint 2 hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi, könyvformátumú, határidő nélküli személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Ezt bármelyik kormányablakban megtehetik. Néhány információ az úton lévőknek. 2 halálos baleset történt az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr közelében. Parkoló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt egy kamion a 114-es kilométernél. A sofőr a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz nekiütközött a torlódásban álló egyik tehergépkocsinak. A buszban utazók közül 7 meghaltak, mindannyian külföldi állampolgárok. 2 ember megsérült. A határ felé tartó forgalmat a 112-es Győr-Szent Iváni csomópontban leterelik a pályáról. Baleset miatt teljes szélességben lezárták az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalát, Mezőkövesd és Füzesabony között. Egy kamion a hídfőnek hajtott a 123-as kilométernél, rakománya felborult, ezért a szemközti Miskolc felé vezető oldalon is csak a leállósában halad a forgalom. Végül az időjárásról. Jelenleg 14 és 18 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 16-18 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten, északkeleten vannak borult tájak. Délután a Nyugat-Dunántúlon ismét megnövekszik a felhőzet. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután 20-24, késő este 11-18 fok valószínű. Kedves hallgatóink, most 9 óra múlt, 4 perccel.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: Rádiója.
1: Derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Péntek van, 2026. június 12-e, 9 óra múlt 6 perccel. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, Hajdú Tibor vagyok, és bízom benne, hogy a mai reggelük is kellemesen indult, és majd a folytatás is jó hangulatú lesz. Ebben az órában hallhatnak nótákat, fürdik a holdvilág az éj sűrűjében, Jenei Gábor előadásában, csendesen, csak csendesen, éneklik Kosári Judit, utána örökzöld, minden mennyiségben és csak a legnagyobbak, Bergendi, Szécsi Pál, Kós János, vagy Dolly egyik más slágerét is hallhatják, illetve Dankó klubos átiratban is örökzöldeket cigányzenekari kísérettel koncertfelvételről. Elsőként pedig Huszka Jenő Martos Ferenc Gülbaba című operettjéből Gábor Diák éneke szólal meg, Balcó Péter énekel, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Kovács János vezényli. Kérem, tartsanak velem továbbra is. Derűs napot!

napis az aranyos kis kezében. Fényes csillag játszadozik a huncut kék varázslatos szemében. Elindul hát a forráshoz holdfényben. Kannát visz az aranyos kis kezében. Fényes csillag játszadozik a huncut kék varázslatos szemében.

0: ez itt most álma. Szegény leány ilyenkor mit csinálhat? Leteszi a vizes kannát, átadja a szívét is az imánynak. És ha megkéri a kezét vasárnap, szegény leány ilyenkor mit csinálhat? Leteszi a vizes kannát, átadja a szívét is az imánynak.
1: Két súlyos baleset történt az M1-es autópálya a Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr elkerülő szakaszán korábban. Derűs napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. A 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat a strádáról. Az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion. A 123-as kilométernél itt is pályazárat vezettek be. A 127-es kilométernél kiterelik a forgalmat a 3-as főútra. Még az M6-oson Pécs felé Iváncsánál egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, az 52-es kilométernél lezárták a belső sávot, sajnos a nulláson is történt probléma, a keleti szektorban Pécelnél, az M1-es felé vezető oldalon, itt korábban kigyulladt egy kamion, a 49-es kilométernél a külső sávot zárták le, még mindig viszonylag komoly a torlódás. Arrafelé vigyázzanak, jó utat kívánnak! Hallgassanak Dankó Rádiót, Szécsi Pál, Mint a Violák című dala szól már is.

Derés napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, közeledünk 10 órához. Jelzem, hogy ma is lesz aranylemezek, 2 órán keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei szólnak, Tölgyik Tiszta pedig természetesen megemlékezik arról, hogy Benkő László, az Omega legendás billentyűse 1943-ban ezen a napon született. 3 felvételt játszik majd Krista. Elsőként Benkő László Atlantis című szerzeményét, a Fekete pillangót az Omega 1986-os albumáról, illetve egy olyan dalt, a Trombitás Frédit, mely akkor készült 68-ban, amikor Presser Gábor is már csatlakozott a zenekarhoz. Ekkor Benkő hangszert váltott, ezen a felvételen például trombitán játszik. Érdemes lesz hallgatni majd a műsort. Örökzöldek a folytatásban is, Dolly és a Baby Doll akusztikus felvételét hallják már is.

sell, amore te sell, megésznap csak együtt volt. Egymás kezét fogva.

szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk,

Dankó klubos örök zöldek a folytatásban cigányzenekari kísérettel. Derűs napot kívánok, elsőként egy 2016-os Thália mikroszínpados felvétel. Olá Kálmán és Olá Albert zenekara kíséri Araszki Lászlót, hallgassuk meg az Azzúrot most ebben a feldolgozásban.

Kedves napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Benne a folytatásban Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában Vecsei H. Miklós színművész az ásott halmi erdészeti oktatást mutatja be. 10 órakor hírek, utána aranylemezek Tölgyi Krisztával, a Déli Krónikát követően pedig ma is jó ebédhez szól a nóta. Várja önöket Budai Beatrix. 2 órától Szívküldi Szívnek szívesen kívánságműsor Gázoltánnal. Ezen a tematikus hétvégén a Dankó zenei díj kitüntetettjeinek felvételeiből válogatunk. Olyan művészekkel találkozhatnak, akik hangjukkal, hangszerjátékukkal és elhivatottságukkal tovább viszik azt a szellemiséget, amelyet egykor Dankó Pista hagyott örökül nekünk. Reggelente Nádas Györgyel ébredhetnek, Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében. Én pedig köszönöm egész heti kitüntető figyelmüket. Hétfőn várom önöket ismét 6 órakor, addig is szép hétvégét, derűs napot, Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Csongrád család.
1: Első az erdőben. Ásotthalmi erdészeti oktatás. A mai Bedő Albert erdészeti szakképzőiskola elődjében, Magyarország első erdőőri szakiskolájában, két tanárral és 11 diákkal kezdődött a tanítás 1883-ban. Az intézmény 1961 óta viseli alapítója, a székely származású Bedő Albert országos főerdőmester nevét. Napjainkban közel 300-an tanulnak a patinás falak között. Az iskola az elmúlt bő évszázad alatt mintegy 3500 erdészeti szakembert adott a szakmának. A végzettek szinte az ország egész területén megtalálhatóak. Vasvármegyétől a Nyírségig, Gemenctől a Mátráig, minden erdős területre kerültek a Bedőből. Hazánkban sok tízezer hektár olyan erdő él, amely a szakiskolában végzettek munkája nyomása arjatt. Az iskolában 1969-től 2000-ig erdőművelő fakitermelő szakmunkásokat képeztek. Azóta erdészeti szakmunkások és technikusok végeznek Ásotthalmon. A diákok rendre első helyen végeznek az erdészeti szakmunkások szakma kiváló tanulója versenyén. Az iskola múzeuma egyedülálló kiállítás. Különleges tárgyai az évszázados vadnyom és vadhulladékgyűjtemény, a vadászati makettek, valamint a régi preparátumok. A makettek egy részét az iskola tanárai és tanulói készítették, amelyekkel az 1900-as párizsi világkiállításon aranyérmet nyertek.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesebb. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tiszteleg a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Éját újra a magyar nóta, a cigányzene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Június 13-án és 14-én a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig megtörténik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni, a pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Töltéstava térségében. A tragédiában 8 külföldi állampolgár meghalt, az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Dunahíd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni, közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Dunaaszfaltnak. Enyhén nőtt az ipari termelés áprilisban. A márciusihoz képest csak nem 7, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. Kevesebb mint két hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. A tárca nem küld külön értesítést a változásról, ezért arra kérik az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék iratukat. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Ezt bármelyik kormányablakban megtehetik. A beteg, illetve mozgásukban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak. Adócsalókat fogtak el a NAV zalai nyomozói. A 25 gyanúsítottat egy csaknem 800 millió forintos csalás ügyében állították elő. A bűnszervezet egy egymásra épülő, folyamatosan változó cégekből álló számlázási láncot hozott létre. Fiktív tevékenységért számláztak az alvállalkozóiknak, amivel jelentős összegű áfa megfizetését kerülték el. A bíróság 5 ember letartóztatását rendelte el. Nyílt napot szervez a BKV holnap a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsi színben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. Az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a típus 2 évtizedes hazai történetét. A rendezvényen több különleges járművet meg lehet nézni, valamint az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis a Mukival is utazhatnak az érdeklődők. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 16 és 20 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 18-20 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten, északkeleten vannak borult tájak. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütésre számíthatunk, majd délután a Nyugat-Dunántúlon ismét megnövekszik a felhőzet. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 20-24, késő este 11-18 fok valószínű. Változékony, felhős napos, de meleg idő várható a hétvégén is. 10 óra múlt, 4 perccel.
2: Aranylemezek.
5: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Ma olyan előadók felvételeit hallhatják, mint például Csákányi László, Komár László, Kovács Kati, Pályár András, a Nonstop és az Express együttes, valamint megemlékezünk az Omega néhai tagjáról, Benkő Lászlóról is. Az 1980-as Tessék választani rádiós dalverseny második helyezettjével Heilig Gábor és Ihász Gábor Állj meg kislány című dalával kezdünk. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádió.

0: Dankó Rádió, immáron 13 éve. A magyar zene rádiója.
1: Én úgy szeretek részeg lenni, mert nékem akkor nem fáj semmi, semmi, de semmi se fáj. Én kerülöm a józanságot, és keresek egy más világot, egy szebbet, hol boldog a táj. Nem élhetek én itt így józanul, szívemre száz bánat borul, csalfa itt minden és hazug a szó, részegnek lenni de jó. Én úgy szeretek részeg lenni, mert nékem akkor nem fáj semmi,

nem élhetek én itt így józanul, szívemre száz bánat borul, csalfa itt minden.

0: Selenni, mert négykem akkor nem fáj semmi, semmi, de semmi se fáj.
1: Hajnal István dalszövegíró gyermekkori szerelmének emléke ihlette az Egyedül a tóparton című dalt, amelynek Deák Tamás írta a zenéjét. 1987-ben Komár László dolgozta fel az Örökzöldet Reszket a Hold címmel, amivel folytatjuk az aranylemezeket.

0: fény, most is csak erre járok én egyedül. Ki tudja, meddig járok még egyedül, egyedül, egyedül, egyedül.
1: A magyar könnyű zene aranykora. Minden hétköznap délelőtt 10-től a Dankó Rádióban. Aranylemezek.
0: Orcába mondtam, hogy nem szeretem,

Az 1971-es Táncdalfesztivál második helyezését Viktor Máté és Huszár Erika szerzeménye a Lélegző furcsa hajnalon című dal nyerte el a Nonstop együttes előadásában. Mindjárt meg is hallgatjuk az aranylemezekben, de előbb még Kovács Kati jön, Ler István és Demjén Ferenc Elfutok című dalával.

Egy Oscar-díjas filmzene magyar változatával, a Szélmalommal folytatjuk az aranylemezeket. Michel Legrand zenéjéhez Bradány Iván írt magyar szöveget, és Pályer András énekelte el 1972-ben. Pontosan 10 évvel későbbi az utána következő felvétel, amelyen a Prognózis együttes adja elő Vörös István dalát a nyári éjszakákról.

Egy újabb Oscar-díjas filmbetétdal magyar változata az aranylemezekben. Alfred Hitchcock 1956-ban bemutatott filmje A férfi, aki túl sokat tudott egyik jelenetében Doris Day énekelte a Que sera sera című dalt, amely világsláger lett. Gédénes György zsüti fordításában az Ahogy lesz, úgy lesz címet kapta, és most Nagy Kálózi Eszter színművésznő előadásában hallhatják az aranylemezekben a zsüti emlékére rendezett gála koncertfelvételéről 2005-ből.

0: Az aranylemezekben ma az Omega együttes néhai alapító tagjára Benkő Lászlóra emlékezünk, aki 1943. június 12-én született, de sajnos lassan már 6 éve nincs közöttünk. Középiskolás korában kezdett zenélni, és rövid ideig tagja volt a Benkő Dixielandnek, majd a Proféta együttesben játszott, amely az Omega egyik elődjének tekinthető. Az Omega fennállását 1962. szeptember 23-ától számítják. Benkő László eleinte zongorán, majd orgonán játszott, de a dalokban számos más hangszert is megszólaltatott, a furujától és a citerától, a trombitáig és a fuvoláig. Már a beat korszakban is voltak Omega dalok, amelyeket ő énekelt. A 70-es évek elejétől pedig a zenekar tagjai közül ő alkotott és játszott a legtöbbet önállóan, illetve más produkciókban is. Most egy archív felvételről idézzük fel a kezdeteket, az Omega első vidéki hakniának meglehetősen vicces történetét, amit Benkő László 1993-ban a Petőfi Rádióban mesélt el Nádas György Zenész büfé című műsorában.
1: Mondom, az első vidéki haknét, azt már nem tudom, hogy hol, csak egy nagy tábla még megvan most is a régi filmen, és az volt kiírva, azt mondja, hogy... asztalos kiszolgálás, lekérés nincs, fellép az Omega együttes, én közreműködik Vittek Mária. Ez így volt pontosan.
2: Vittek Mária volt.
1: Na most miután ezt nem vették komolyan, hogy lekérés nincsen, ezért az az egyetlen vagy kettő fogatlan környékbeli csajon az egész falu úgy összeverekedett, hogy úgy lett vége a bulinak.
0: Benkő Lászlót hallották egy archív interjú részletben, most pedig 3 örökzölddel emlékezünk a kiváló zenészre születése évfordulóján. Először instrumentális felvétele az Atlantis hangzik el, majd a trombitás Frédi és

Az aranylemezek első részét a La Foule, vagyis a Tömeg című sanzonnal zárjuk Orosz Zoltán harmonika művész előadásában. A hírek és az időjárás jelentés után pedig 1989-ben folytatjuk a mai képzeletbeli időutazásunkat itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Márkus Luca színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Színművészeti Egyetemen eltöltött évek tanulságai, és hogy mit adott a két színi pedagógus a Thália papsága felé vezető út eléréséhez, de szót ejtünk majd arról is, hogy miben befolyásolta vendégünket a színpadi karakterek megformálásában Rutkai Éva munkássága. Vasárnap Fenyő Iván színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mennyiben különbözik a színházi és a filmbéli karakterek megjelenítése, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy mennyire fontos egy színházi embernek a mentális készenléte egy-egy művészi feladat végrehajtása előtt. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: A kamera szerette, a közönség imádta, mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Dolgoznak egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítésén, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban, gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek. Az egyházi iskola fenntartók képviselőivel tárgyalt Lannert Judit oktatási miniszter. A találkozón szó volt a köznevelés aktuális kihívásairól, a pedagógus értékelésről, a finanszírozásról, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról is. A résztvevők a többi közt javaslatot tettek egy probléma és értékközpontú térkép megalkotására. Véget ért a digitális országos kompetenciamérés. Az idei tanévben csaknem 610 ezer diák töltötte ki a feladatsorokat. Az előzetes eredmények már megtekinthetők az interneten. Az elért pontszámokat a mérési azonosító megadásával lehet lekérdezni. 4-től a 11. évfolyamig a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegennyelvi képességeit vizsgálták, 5-től pedig a történelmi és digitális kultúra ismereteiket is felmérték. A diákok, illetve szüleik hétfőig tölthetik ki a felméréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket. Elsősorban az olcsó görög és a román import határozza meg a magyar eper nyomott árát, tájékoztatott a Fruitweb elnöke. Apáti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét a tavaszi fagykár és az aszály, a betakarítást pedig a munkaerőhiány befolyásolja. A szakember szerint jelentősen segíteni az ágazatot az áfa csökkentés. Nem érte jelentős fagykár a hazai cseresznye termést, tájékoztatott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Főként a korai fajtáknál volt terméskiesés, a később érőknél közepes vagy attól is jobb hozam várható. A teljes mennyiség 6-8 ezer tonna lehet idén. Az érésben főként az aszály okoz gondokat. Az elmúlt napok esőzései miatt több vármegyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Visszavonták az intézkedést a többi közt a fővárosban, Békésben, Hajdú-Biharban, Komárom-Esztergomban, Nógrádban, Somogyban és Tolnában is. Nem mindenhol hullott azonban elegendő csapadék, így 6 vármegyében továbbra is érvényes a korlátozás. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 17 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-21 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten, északkeleten vannak helyenként fátyol felhők. Délután a Nyugat-Dunántúlon ismét többfelé beborul az ég, megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután 20-24, késő este 11-18 fok valószínű. Változékony, felhős napos, de meleg idő várható hétvégén is, elszórtan futózáporokkal. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a Déli Krónikában várjuk majd Önöket, itt a Dankó Rádióban. Most 11 óra múlt, 4 perccel.
2: Aranylemezek.
4: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Az előttünk álló nagyjából egy órában mások mellett a Bohém Ragtime Jazz Band, Sasvári Anna Mária Zora, Máté Péter, Vámosi János, az Edda, Zorán és Tarján György előadásában szólnak az örökzöldek. Most pedig Csepregi Éva énekli Baracs János szerzeményét, a Társas Játékot.
2: Rádió, a magyar zene rádió.

pásztorok vásik. Nem akart jó neked, hogy legyen mit fölés levennem.

szombat este a két világháború között, még a nyugodt években, annak elég meghallgatni a Lajtai Lajos és Békefi István Legyen a horvát kertben Budán című örökzöldjét, és már is tökéletes képet kap róla. A

A második világháború végének 30. évfordulóján 1975-ben mutatta be a Víg Színház a 30 éves vagyok című musicalt. Presser Gábor és Adamis Anna szerzeményei közül a Születésnapodra című dal lett a legismertebb, melyet Hótvölgyi Erzsébet, Kern András és Balázs Péter előadásában hallhatnak az aranylemezen.

Egy kis hamisítatlan táncdalkorszak hangulat az aranylemezekben. Fényes Szabolcs és Szenes Iván Szeretni Bolondulásig című örökzöldjét ezúttal Vámosi János énekli a Harmónia Ének Együttesével.

Ma ünnepli a születésnapját Slamovics István, szólógitáros, dalszerző, énekes, aki meghatározta a bakancsos Edda korszak hangzásvilágát. A kiváló zenész évek óta külföldön él, a legutóbbi hírek szerint Németországban, és kerüli a nyilvánosságot. Amikor 2023-ban a 70. születésnapja alkalmából szülővárosa Miskolc díszpolgári címre szerette volna jelölni, még a megkeresésükre sem reagált. Minden esetre mi sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk Slamovics Istvánnak, és az aranylemezeket három Edda rock klasszikussal, az ő szerzeményeivel folytatjuk. Már szól is az Elhagyom a várost, az Álmodtam egy világot és az Érzés.

Maradunk még az érzelmeknél, hiszen a szerelmes dal következik az aranylemezekben. Karácsony János és Stevanovic Dusán szerzeményét Zorán és Tarján György adja elő.

0: love you.
1: Kedves hallgatóink, mára és erre a hétre búcsúzik az Aranylemezek. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gorzsás Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. A Harangszó és a Déli Krónika után már a Magyar Nótáké lesz a főszerep, hiszen érkezik Budai Beatrix és kezdődik a mai Jó Ebédhez szól a nóta. 2-től 5-ig pedig Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő veszi birtokba a stúdiónkat, és teljes a zenei kéréseket a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunkban. Holnap és vasárnap hallgassák a Dankó Rádió díjazottjainak tematikus hétvégéjét, az Aranylemezekkel pedig hétfőn délelőtt várom újra önöket. Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot, jó hétvégét és jó Dankó Rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néver Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Életbe lépett az EU még 2024-ben elfogadott migrációs és menekültügyi paktuma.
1: Szeptember végén megszűnik a jelenlegi kamatstop, a kormány új segítséget ígér a rászorulóknak.
2: 9-en vesztették életüket az M1-esen és az M3-ason reggel történt súlyos balesetekben.
1: Az időjárásról.
2: Mindenütt sok napsütés várható, délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Több halálos áldozattal járó közlekedési baleset volt reggel az ország autópályáin. Az M1-esen és az M3-ason összesen 9-en vesztették életüket három helyszínen. A miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, azonnali jelentést kér az autópályákon elrendelt forgalomterelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről. Kócán Dávid összefoglalója.
3: Álló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt egy törökrendszámú gyümölcsöt szállító kamion hajnalban az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr közelében a 114-es kilométernél. A jármű sofőrje a helyszínen meghalt, közölte Németh Ramona, a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.
4: A győri hivatásos tűzoltók habosított vízsugarakkal megfékezték a lángokat, majd munkagép segítségével megbontották a kamion rakterét és visszahűtötték a felhevült részeket. Az egységek áramtalanították a munkagépeket is, amelyek szintén megsérültek a balesetben.
3: Nem sokkal később a baleset miatt kialakult torlódásban egy moldáv rendszámú kisbusz egy tehergépkocsinak ütközött a 113-as kilométernél. A buszban utazók közül 7-en meghaltak, 2-en megsérültek. A baleset helyszínére 5 mentőegység vonult ki, közölte Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
5: Egy életveszélyesen megsérült férfit emelt szintű légútbiztosítás után lélegeztetve szállítottak bajtársaink a győri kórházba. Továbbá egy férfi súlyos mellkasi, valamint végtagsérüléseket szenvedett, fájdalomcsillapítás, valamint rögzítés után bajtársaink őt is kórházba szállították.
3: Az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalát a helyszínelés idejére lezárták, a forgalmat leterelték. Az M3-as autópályán is voltak súlyos balesetek reggel. Hídfőnek ütközött egy kamion a Hevesvár megyei Mezőszemere közelében. A sofőr meghalt. A helyszínről a közmédia tudósítója Torkó Zsuzsanna jelentkezett.
6: A kamion 8 óra előtt néhány perccel ütközött neki a két pályasávot elválasztó hídpillérnek. A nyomokból úgy látszik, hogy tulajdonképpen nem is fékezett, ebből arra lehet következtetni, hogy talán rosszul lett vagy elaludhatott, és az ütközés következtében életét vesztette.
3: A kamion műanyag granulátumot szállított. A rakomány egy része az útra borult, ezért a Budapest felé vezető oldalt teljes szélességében lezárták, és a Miskolc felé tartó irányban is csak a leállósávon haladhat a forgalom. Közölte Soltész Bálint, a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
7: A helyszínelés befejeztével elkezdődött a műszaki mentés, ugye a rakományt felszedik a szakemberek, illetve a katasztrófavédelmi munkatársa is nagyban segítenek majd a műszaki mentésben, hisz nagy súlyról van szó, tehát valószínűleg óráig fog tartani a műszaki mentés.
3: Szintén az M3-as autópályán a főváros felé vezető oldalon ütközött össze 3 autó, Bag és 60 között egy átterelt sávban, emiatt is jelentős torlódás alakult ki. A baleset sorozattal kapcsolatban a miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg bejegyzést. Magyar Péter a kormány nevében részvétét fejezte ki az M1-es autópályán történt tragédiában elhunyt 8 külföldi állampolgár családjának, a sérülteknek pedig jobbulást kívánt. A kormányfő azt is jelezte, azonnali jelentést kér az autópályákon elrendelt forgalomterelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közleményében azt írta, a koncessziós szerződésben vállalt feladatok műszaki megfelelőségének ellenőrzéséért a Magyar Közút Nonprofit ZRT felel, ezért ez a cég készíti el a miniszterelnök által kért jelentést. Kiemelték, az M1-es autópályát érintő baleset nem a sztráda bővítés alatt álló szakaszán történt, hozzátéve, hogy ezen a részen június 9-én felújítási munkálatok kezdődtek, amelyek várhatóan június 23-áig tartanak.
1: Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Császár Attila összeállítása. Mától kötelező a végrehajtása az Európai Unió 2 évvel ezelőtt hatályba lépett migrációs és menekült ügyi paktumának. Szakértők az előnyei közé sorolják, hogy egyszerűsíti a menekült eljárásokat, felgyorsítja a döntéshozatalt és elvben a kitoloncolásokat. Legfőbb hátrányának pedig azt tartják, hogy az Európai Unió továbbra is bevándorlási terület marad. Ciprus, mint az unió soros elnöke, informális találkozóra hívta a tagállamok illetékes minisztereit, valamint a bizottság képviselőjét annak érdekében, hogy a paktum működjön. Ciprus régóta azt az álláspontot képviseli, hogy a migrációt átfogó és koherens módon lehet csak kezelni, és hisszük, hogy a paktum egy olyan egységes jogi keret, amely lehetővé teszi, hogy ezt a bonyolult kérdést közösen és sikeresen oldjuk meg, fogalmazott Ciprus migrációs miniszter helyettese. Szerdán az Európai Parlamentben is téma volt a szabálycsomag végrehajtása. Azok a képviselők tartottak sajtótájékoztatók, akik az egyes dossziék felelősei voltak a jogalkotás során. Birgit Zippel a határon történő átvilágításról szóló rendelet jelentéstevője volt. A baloldali politikus komoly előrelépésnek nevezte a paktum megszületését. Az elmúlt időszakban nem volt meg a bizalom a tagállamok között, és hiányzott az őszinte együttműködés, hogy ki a felelős a menekültügyi eljárások lefolytatásáért. Ezért tartom nagy sikernek, hogy a tagállamok többsége, és itt az Európai Parlamentben is közös álláspontra tudtunk jutni, hogy elfogadjuk ezeket a jogszabályokat, fogalmazott a szocialista jelentéstevő. Európában Magyarország volt az egyetlen, aki kezdetektől nemet mondott a migrációra. Orbán Viktor kormánya 2015-ben a balkáni útvonalat képező déli határszakaszra kerítést építetett, ami megállította a bevándorlók áradatát. Az illegális bevándorlás az országgyűlési választás egyik fontos kampánytémája is volt. Az egykori miniszterelnök azon az állásponton volt, hogy a migrációs paktum Magyarország végét jelentené, és azt állította, a politikai ellenfeleik bevezetnék azt.
8: Ha valaki ma azt mondja magáról, hogy ő európai politikus, és kompromisszumot, megegyezést, a kiegyezést akar a bizottsággal, akkor annak előföltétele, hogy elfogadja a migrációs paktumot. És szerintem a Tisza elfogadja a migrációs paktumot.
9: A 6000 milliárd forintos uniós források hazahozataláért cserében semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán.
1: Magyar Péter a választási kampányban, majd pedig miniszterelnökként is többször megerősítette, a Tisza párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.
10: Bizakodhatunk abban, hogy valamelyest tudja majd csökkenteni a tagországokra nehezedő migrációs nyomást.
1: Az új rendszer egységesebb keretet ad a menedékkérelmek elbírálásának és egy új szolidaritási mechanizmust vezet be, mondta az M1-en Dóca Edit Krisztina. A Migráció Kutatóintézet vezető elemzője kiemelte, több tagállam a gyakorlatban még nem áll készen a paktum végrehajtására, és Magyarország sem adott le cselekvési tervet, ami szankciókkal járhat.
10: Kötelezettségszegési eljárás is indulhat Magyarország ellen, hiszen ugye nem vesz részt ebben a tekintetben a paktumban. Annak ellenére, hogy más tekintetben meg azért a jelenlegi magyar kormány is azt irányozza elő, hogy valamilyen úton módon szolidaritást kell vállalni más tagországokkal, és egyébként én is, mint szakértő is azért ezt tudom mondani, hogy valamilyen szolidaritási vállalatra azért szükség van Magyarország részéről is.
1: A paktum rendelkezései többek között előírják, hogy Magyarország vagy befogadja a szolidaritási alapban előírt számú menekültet, vagy 7 millió forintot fizet minden be nem fogadott bevándorló után. Válsághelyzetben a bizottság kötelezheti hazánkat, hogy az előírt kvótánál nagyobb számú menekültet fogadjon be, illetve azt is megszabja a dokumentum, hogy Magyarország köteles a magyar állampolgárok életszínvonalához hasonló körülményeket biztosítani a befogadott menekülteknek.
11: A KDNP követeli, hogy a miniszterelnök mondja ki, Magyarország nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot.
2: A párt frakció vezetője a közösségi oldalán azt írta, Magyar Péter többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Rétvári Bence hozzátette, a paktum szerint át kellene engedni a határon a migránsokat, 10000-es nagyságrendben kellene eljárásokat lefolytatni a határnál, és át kellene venni más országokból a kvóták szerint ide küldött migránsokat.
11: Ismét jelentős károkat okoztak az éjszakai légitámadások az orosz-ukrán háborúban. Részletek Iváncsik Attilától.
12: A kelet-ukrajnai Szumi megye vasúthálózatát bombázta éjszaka az orosz hadsereg, aminek következtében egy vasúti munkás meghalt, többen megsebesültek. Kijev környékén is hatalmas tüzek keletkeztek gyártelepeken az orosz légicsapások után. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként oroszországi hőerőművet és vegyüzemet támadott a levegőből. Kijev harci drónjai 1200 kilométeres távolságot megtéve a szamarai régiót és tatárföldet is elérték. A Krím hídja is célpontok voltak. A kijevi vezérkar szerint járhatatlanná tettek minden olyan közutat és hidat, amely a félszigetet a dél-ukrajnai Herszon megyén keresztül összeköti a szárazfölddel.
11: Nagy-Britannia, Franciaország és Németország elérkezettnek látja az időt, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen Oroszországgal, erről írt a Bloomberg. Európában már el is kezdődtek az egyeztetések arról, hogy a béketárgyalásokon ki és milyen formában képviselje az Uniót. A Politico szerint Kijev további támogatásokat, ezúttal 20 milliárd dollárt szeretne partnereitől ahhoz, hogy továbbra is nyomás alatt tudja tartani Moszkvát. Barna Péter összefoglalója.
13: Nemzetközi elemzők szerint az utóbbi hetekben Ukrajna sikeresen hajt végre támadásokat Oroszország belső területei ellen a saját gyártású drónjaival. Kijev elsősorban olajfinomítókat, logisztikai központokat és a hadipari üzemeket támadja. Volodymyr Zelenszky csütörtökön kijelentette, Oroszországban nincs olyan terület, amelyet ne tudnának elérni drónokkal. Az ukrán elnök azt is mondta, Ukrajna kész megosztani a tapasztalatait, mert Európa biztonsága elképzelhetetlen az ukrán szakértelem nélkül. Az ukrán technológiai leleményességet az egész világ elismeri. Valamennyi partnerünk tanulni akar Ukrajnától és az ukránoktól. Amikor külföldre utazunk és partnereink különböző katonai bázisait látogatjuk meg, gyakran látjuk, hogy még mennyi mindent kell elsajátítaniuk és megváltoztatniuk, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Oroszország meggyengült, és ahhoz, hogy Ukrajna továbbra is ki tudja használni a kedvező helyzetet, további támogatásra van szüksége. Erről egy magasrangú ukrán tisztviselő beszélt a Politikónak. A lap azt írja, Kijev újabb 20 milliárd dollárt szeretne támogatóitól, az erre vonatkozó kérést várhatóan június 18-án terjesztik elő. Nagy-Britannia, Franciaország és Németország pedig elérkezettnek látja az időt, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen Oroszországgal. A Bloomberg szerint Berlin, Párizs és London ugyanis úgy látja, Kijev most kedvezőbb helyzetben van, mint Moszkva, és a fokozódó gazdasági, illetve katonai nyomás tárgyalásra ösztönözheti Vlagyimir Putyint. A lap arra is kitért, hogy Friedrich Merz, Emmanuel Macron és Keir Starmer az amerikai elnök Donald Trump támogatását is meg szeretné szerezni, illetve az a céljuk, hogy Oroszország a jelenlegi frontvonal mentén leállítsa a harcokat, Ukrajna pedig akár több nemzetiségű erők bevonásával biztonsági garanciákat kapjon. Egyetlen szűkebb csoportnak sincs felhatalmazása arra, hogy mindenki nevében beszéljen, és az Európai Uniónak egyetlen szemét kell kijelölnie, aki a tárgyalásokon képviseli Európát. Erről az olasz miniszterelnök beszélt. Giorgia Meloni hangsúlyozta, Európának újra fel kell vennie a kapcsolatot Moszkvával a háború lezárásához. Az Ukrajna és Oroszország közötti bármilyen komoly békefolyamatban számos feltétel Európától függ, Európát érinti, ezért ezekről Európának kell tárgyalnia. Az Oroszországgal szembeni határozottságunk nem válhat diplomáciai vaksággá, és ki kell jelölnünk egy tekintélyes személyt, aki Európa álláspontját képviseli, fogalmazott az olasz kormányfő. A német hadsereg, a Bundeswehr főfelügyelője viszont hírszerzési információkra hivatkozva arra figyelmeztet, a NATO-nak legkésőbb 2029-re készen kell állnia arra, hogy Oroszország megtámadja, és az altábornagy egy korábbi időpontot sem zár ki. Christian Freuding a Politikónak azt mondta, most a gyorsaság a legfontosabb, és a NATO-t fel kell készíteni a harcra.
11: Az Egyesült Államok nem hajt végre újabb légicsapásokat Irán ellen, tekintettel a béketárgyalásokon történt jelentős előrelépésre, jelentette be az amerikai elnök.
2: Közösségi oldalán megjelent bejegyzésében Donald Trump azt írta, hogy az egyeztetésekbe bekapcsolódott Irán legmagasabb szintű vezetése. Hozzátette, hogy hamarosan bejelentik az Iránnal kötendő megállapodás helyét és idejét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni kikötők tengeri blokkádja érvényben marad egészen addig, amíg a megállapodás véglegessé válik.
11: Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter.
2: Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek.
11: Szeptember 30-ával a jelenlegi formájában megszűnik a kamatstop. A pénzügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a következő hónapokban társadalmi és szakmai egyeztetést kezdeményeznek az ügyben, és a valódi rászorulók számára tényleges segítséget dolgoznak ki. Dorogi Zsuzsanna összefoglalója.
14: Szeptember 30-áig marad a kamatstop, ez derült ki a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetéből. A tervek szerint ezután kivezeti a kormány az intézkedést, mindezt úgy, hogy a ténylegesen rászorulók ne szenvedjenek kárt. Kármán András Facebook oldalán azt írta, a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Az Orbán kormány 2022. januárjában eredetileg fél évre vezette be a kamatstopot. Az intézkedésre az akkor kiugró infláció miatt, gyorsan emelkedő kamatok miatt volt szükség. A kamatstop a maximum 5 éves futamidőre felvett jelzáloghitelekre vonatkozik. Megszüntetése 216 000 embert érint, az MNB szerint közülük a sérülékeny adósok 19 000-en vannak. A Tisza kormány többször jelezte már, hogy ki fogja vezetni a kamatstopot, így nem jelent váratlan fordulatot, ezt mondta Virovácz Péter az M1-nek. A közgazdász szerint a kölcsön teljes egészére nézve nem jelent kiugró összeget a kamatok változása. Úgy látja, jelenleg jóval alacsonyabbak a kamatok, mint korábban voltak, ráadásul a tartósan erős forint miatt alapkamat csökkentés is várható.
15: Egy olyan időszakban kerül majd kivezetésre a kamatstop, amikor azt tapasztalhatjuk a következő hónapokban, negyedévekben, hogy a magyar kamatok is csökkennek, akár a hosszú hozamok, akár a Magyar Nemzeti Bank alapkamata.
14: A portfólió számítása szerint, ha nem lenne kamatstop, akkor 5,7% helyett nagy átlagban 8-9% körül lenne az érintett jelzálog hitelek átlagos kamata, így egy 5 éves hátralévő futamidejű jelzálog esetében 10%-kal ugorhat meg a törlesztő részlet.
11: A Fidesz szerint 216 000 családnak válik terhesebbé a törlesztő részletek fizetése a kamatstop eltörlésével. Erről a párt frakció vezetője beszélt.
2: Gulyás Gergely felszólította a kormányt, hogy tartsa be ígéretét, ne engedjen a kamatstop eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, és ne hozzon olyan intézkedéseket, amelyek jelentős terhet jelentenek a magyar családoknak.
16: Az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot. Ez azt jelentette, hogy 216 000 család az mögöttünk hagyott 4 évben 500 milliárd forinttal kevesebbet kellett, hogy törlesztő részletként megfizessen. Most a helyzet változik, ez 216 000 családnak jelent komoly terheket. Arra szólítjuk fel a kormányt, hogy tartsa be korábbi ígéretét, ne engedjen az Európai Uniós felszólításnak, ami a kamatstopp eltörlésére vonatkozik, és ne hozzon olyan intézkedéseket, ami jelentős terhet jelent családok 10-100 000-nek.
11: A kormány támogatja a vagyonadó bevezetését. A miniszterelnök szerint a szabályozás akár évente 300-600 milliárd forintos bevételt is hozhat, amelyből 2 millió ember eszélye a csökkentését finanszíroznák. A tervek szerint az új adónemről legkésőbb október végéig megszülethet a törvényi szabályozás, várhatóan jövő év elején léphet hatályba. Zsidai Viktor befektetési elemző bírálta az elképzelést. Szerinte a vagyonadó kevés bevételt termelne, könnyen megkerülhető lenne, úgy véli, inkább a társasági adó vagy az osztalékadó emelése hozna érdemi többletforrást. Jó Csaba összeállítása.
17: Mi ezt a szabályozást be fogjuk vezetni.
18: Jelentette be a miniszterelnök, hogy a legutóbbi kormányülésen támogatták a vagyonadó bevezetését. Magyar Péter kijelentette, jelenleg több lehetőséget is vizsgálnak. Hozzátette, ez az adó nem több országban is jól működik, számításaik szerint évente 300-600 milliárd forintot lehetne beszedni belőle. A kormányfő arról is beszélt, hogy várhatóan legkésőbb október végéig elfogadják a törvényt, így 2027. január 1-től már élhet a jogszabály.
17: Ez nem a neres lopásoknak a visszaszerzése. Tehát ennek nem az a célja. Ennek egy valódi társadalmi felelősségvállalás a célja, hiszen elmondta többször a pénzügyminiszter úr is már a kampányban is, Kármán András, hogy nagyon nagy különbség van az adóékben az alacsony keresetűek és a magas jövedelmek, a magas vagyonokkal rendelkezők között.
18: Magyar Péter hozzátette, mivel legnagyobb részt céges tulajdonrészek után fogják beszedni, de lesznek ingatlanok és egyéb tulajdonjogok is, azt szeretnék, hogy a 2025 év végi cégértékek számítanának a 2026 májusáig beadott beszámolók szerint az adó alapjának. A kormányfő úgy számol, az ebből az adónemből befolyó összegből tudják majd 2 millió ember személyjövedelemadó csökkentését fedezni.
19: A vagyonadó szerintem ezt most már meg kell csinálni, mert be lett ígérve. Nincs semmi értelme.
18: Zsidai Viktor befektetési szakember szerint a vagyonadót korábban több országban is kipróbálták, és szinte sehol nem működött. Zsidai Viktor úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy 10-valahány európai országban volt 30-40 éve vagyonadó, most pedig csak 3 országban létezik. Szerinte a 7000 milliárd forintos hiányhoz képest csekély bevételt jelentene az államháztartásnak.
19: A vagyonadóval az első probléma az, hogy nagyon kevés pénz jön be belőle, tehát kb. 100-200 milliárd forint jön be belőle, ez mondjuk ehhez a 7000-hez mérve, ezt érzitek, hogy ez nem fog semmit megoldani. Ráadásul ugye itt mi történik? Jellemzően a leggazdagabbak, akik ilyen sok 10-100 milliárd forintos vagyonnal rendelkeznek, ők nagyon könnyen ki fognak ez alól bújni, mert el fognak költözni, nem tudom, Ciprusra, Máltára, Portugáliába, vesznek ott egy állampolgárságot, stb., és nem lesznek az alanyai. Tehát pont azok fogják elkerülni, akiknek a legtöbb pénz.
18: Az egykori alapkezelő kitért arra is, a tervezett vagyonadó versenyhátrányt okozna a magyar vállalkozóknak a külföldi tulajdonú cégekkel szemben, és a vállalkozások értékének meghatározása is rendkívül bonyolult, ezért az adó alapja is vitatható és nehezen kezelhető. Zsidai Viktor szerint célszerűbb lenne a társasági nyereségadót vagy az osztalékadót felemelni, amiből dupla ennyi összeg folyhatna be. A Fidesz tegnap közleményben reagált a vagyonadóról szóló bejelentésre. Az ellenzéki párt azt írta, a vagyonadó a tervezett formájában nem csak igazságtalan kettős adóztatást jelentene, de visszahúzná a magyar közép- és nagyvállalkozók gazdasági teljesítményét, a munkanélküliség növekedéséhez vezetne, és káoszt idézne elő a saját lábán megállni akaró magyar családok százezreinek életében.
11: Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter.
2: Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKE-n nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. 7 perc múlva lesz 12:30.
11: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy életbe lépett az EU még 2024-ben elfogadott migrációs és menekültügyi paktuma. Szó volt arról, hogy szeptember végén megszűnik a jelenlegi kamatstop, a kormány új segítséget ígér a rászorulóknak. És beszámolunk arról is, hogy országszerte csaknem 100 településen várják a sportolni vágyókat ma, a mozgás éjszakáján.
20: Déli krónika.
11: A végéhez közeledik 14. Leó pápa, a 6 napos spanyolországi apostoli útja. Az egyházfő csütörtökön érkezett meg a Kanári-szigetekre, ahol egy tengerbe dobott virágkoszorúval emlékezett meg az óceánba veszett menekültekről, hangsúlyozva, hogy az emberi méltóságnak nincs útlevele. A pápa délelőtt Tenerifére utazott, ahol menekültekkel és a befogadó rendszerben dolgozókkal találkozott, majd szent misét mutatott be. Az egyházfő délután visszatér Rómába. Buka Bence és Tomai Judit összefoglalója.
21: Vízbe dobott virágkoszorúval emlékezett meg 14. Leó pápa arról a több ezer migránsról, akik a Kanári-szigetek felé tartva haltak meg az Atlanti-óceánban, és akiknek a sírjánál már nem lehet virágot elhelyezni. A katolikus egyházfő csütörtökön érkezett a sziget csoportra, amely a 6 napos spanyolországi apostoli út utolsó állomása. Látogatásának fókuszában itt a bevándorlók állnak. Évente több tízezer ember vág neki a veszélyes tengeri útnak Nyugat-Afrikából egy jobb élet reményében, a spanyol szigeteket célozva. A nagy távolság és az erős áramlatok miatt ezt a tengeri migrációs útvonalat tartják a legveszélyesebbnek. A megemlékezés végén a pápa egy olyan kereszt előtt áldotta meg az egybegyülteket, amelyet tengeri átkelésekhez használt csónakok deszkáiból készítettek. Az egyházfő ezt követően a szigetcsoport legnagyobb városába, Las Palmasba utazott, ahol a helyi székesegyházban a papsággal találkozott. Tovább indulása előtt 14. Leó több ajándékot is átvett, például egy olyan családfát, amely szerint Kanári-szigeteki gyökerei is vannak. A helyi futballstadionban eközben több mint 50 ezer hívő gyűlt össze, hogy részt vegyenek a katolikus egyház fő szentmiséjén. Boldog vagyok, hogy itt lehetek, hallgathatom az üzenetét és láthatom az emberek örömét. Tudjuk, hogy az üzenet, amit hoz nekünk, az Úr szava. Nagy bátorsággal és örömmel jöttünk el, hogy meghallgassuk őt, és a hallottakat átültessük a gyakorlatba, hogy az ő tanítása valódi gyümölcsöt teremjen az életünkben, nyilatkozta egy apáca. Homíliájában a pápa a bevándorlók iránti emberséges bánásmódra kérte az egybegyülteket. Mindenek előtt szeretnék hálát adni az Úrnak azért a sok jóért, amit itt nap mint nap véghez visztek. Rábízom mindenki fáradozását. Arra kérlek benneteket, hogy ebben a szent misében imádkozzunk együtt azokért a testvéreinkért, akik a tengeren vesztették életüket, fogalmazott az egyházfő. 14. Leó pápa délelőtt Tenerifére utazott, ahol bevándorlókkal és a befogadó rendszerben dolgozókkal találkozott, majd ott is szent misét mutatott be.
11: A Fülöp-szigeteki földrengésben érintetteknek gyűjt a katolikus Karitász. A szervezet országos igazgatója Kossuth Rádióban elmondta, a helyieknek elsősorban pénzre van szükségük, hogy abból tudjanak például ivóvizet, élelmet és ideiglenes szállást biztosítani a rászorulóknak.
2: Zagyvariárt hangsúlyozta, a nemzetközi segélyprogramhoz bárki csatlakozhat. A 1356-os adományvonal tárcsázásával 500 forinttal lehet támogatni a bajba jutottakat. A Katolikus Caritas honlapján online fizetéssel vagy banki átutalással nagyobb összeget is lehet adományozni.
0: 162 országban van jelen Caritas szervezet, és Fülöp-szigeteken is, ráadásul nagyon erős itt a helyi katolikus beágyazottság miatt, és így az első nap néhány órával a földrengés után azonnal kapcsolatba kerültünk velük, és tájékoztattak a helyzetről is, óriási a baj, több mint 30 ezer család érintettségéről számoltak be az első napon, több mint 36 halálesetről, és több mint 140 ezer személyt jelöltek meg, akik valamilyen módon kilakoltatásra kerültek, vagy nehéz helyzetbe kerültek a földrengés miatt, és természetesen beszámoltak több mint 5000 iskola megsérülésről, középületek mentek tönkre.
11: Még ma is adhatnak vért az amerikai Metallica rock együttes rajongói Budapesten egy nemzetközi véradó kampány részeként. Erre tegnap is volt lehetőség. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója azt mondta, az első nap a véradók több mint 23%-a életében először segített ilyen módon.
2: Az önkéntesek pólót és gitárpengetőt kapnak a véradásért cserébe. Kardos István hozzátette, a koncerthez kapcsolódó előregisztrációhoz kötött véradási időpontok gyorsan beteltek a fővárosban.
4: Aki szabadságra megy és tudatosítja magában, hogyha eddig a munkahelyén adott vért, és szabadság alatt találkozik azzal, hogy véradásra van lehetőség egy-egy eseményen, rendezvényen, akkor azt tegye meg, mert ilyenkor nyáron nekünk is más formában kell szervezni, és egyszerre kell figyelemmel lenni arra, hogy új véradók legyenek, és arra is, hogy az, akik állandó rendszeres véradóink most nem ott elérhetőek, ahol mondjuk munkanapokban, nyári időszak ilyen kihívásokkal bír, hogyha ezt még terheli az, hogy kevesebb a véradó is, a fiatalok megszólítása nem olyan sikeres, akkor még nagyobb kihívás lenne nekünk.
11: Elkezdődött az eddigi legnagyobb, leghosszabb és legtöbb csapatot felvonultató labdarúgó világbajnokság az észak-amerikai kontinensen.
2: Szabados Gábor sportközgazdász a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelentős bővítéssel a FIFA a bevételek növekedését szeretné elérni. Hozzátette, a három rendező ország céljai eltérőek a tornával. Az Egyesült Államok a sportszakmai szempontok figyelembevételével szeretné népszerűsíteni a futballt és felzárkóztatni a négy nagy amerikai sportághoz. Mexikóban népszerű a foci, így ott inkább a hagyományos célok elérésére törekednek.
22: Infrastruktúrális fejlesztés, a meglévő stadionok és közlekedési hálózatok fejlesztése, illetve ugye az országnak egy komoly gazdasági lökést adhat, mindez oda látogató szurkolók költése, mindez az országivás, mi megvalósul. Tehát ők inkább ilyen hagyományosabb célokat próbálnak megvalósítani. Kanada meg kicsit a kettőnek a keveréke, hiszen ott is ugye a labdarúgást akarják elsősorban fejleszteni, de természetesen nekik azért vannak ugyanígy gazdasági céljaik is. Én azt gondolom, hogy nagyon jól fel tudják használni ezt a világbajnokságot erre, hiszen minden célnak igazából tökéletesen megfelel, ezért is egy jó kombináció ennek a három országnak a közös rendezése.
11: Éjszakai futás, zumba, tollas labda. Országszerte csaknem 100 településen várják a sportolni vágyókat ma a mozgás éjszakáján. A központi helyszín ezúttal is Budapest, ahol a Hősök terén és a Városliget környékén várják az érdeklődőket, valamint több városban is számos sportágon keresztül népszerűsítik az egészséges életmódot. Harcsás Gergely összeállítása.
5: Minden nap kerékpározok, és legalább egy héten egyszer 15-20 kilométer gyalogolok a Velencei tó körül.
6: Mondja Selmeci Éva, aki gyerekkorától kezdve rendszeresen sportol. Nem kell rekordokat dönteni, nem kell élsportolónak lenni, elég egyetlen lépést megtenni az egészségesebb élet felé. Ezzel az üzenettel hirdették meg idén a mozgás éjszakáját. A már a hagyománnyá vált rendezvénysorozat több mint 90 településen nyújt közösségi élményt. A budapesti programok már délben elkezdődtek a Dagályúszodában, estétől pedig a Hősök terén és a Városligetben jogával, falmászással, kötélugrással és görkorcsolyázással is próbálkozhatnak az érdeklődők. A Hősök terén 20 órától kerekesszékes futam is lesz, amelyhez évről évre egyre többen csatlakoznak.
7: Közösségi esemény, élmény alapon, és nem az eredményekre és a versenyre tesszük a hangsúlyt.
6: Emelte ki a nagy sportág választó kommunikációs igazgatója. Kis Gergely a Kossuth Rádió délelőtt című műsorában elmondta, Budapesten hajnali 4-ig várják az érdeklődőket, akik a legnépszerűbb mozgásformák, például a jóga, latintánc és a kocogás mellett számos lehetőség közül választhatnak. Hozzátette, céljuk, hogy mindenkit mozgásra ösztönözzenek.
7: Nagyon fontos, hogy az 30-40% a lakosságnak, aki elég aktívan mozog, amellett azt a 10-15 ingadozót, aki ritkán mozog ugyan, de azért megmozdulnak, őket próbáljuk inkább behozni a sportos, egészségtudatos világba, és a nagy kérdés az 50-50%, akik egyáltalán nem mozogtak eddig. Ezt szeretném megváltoztatni, hogy sok apró lépésből összeáll egy egészséges életmód.
6: A főváros mellett több településen, például Zalaegerszegen, Békés Csabán, Pécsen és Székesfehérváron is várják a sportolni vágyókat. Idén először Kecskemét is csatlakozott a programsorozathoz. A Benkó Zoltán Parkban 16 sportágat lehet kipróbálni, mondta Lovász Adrián, programkoordinátor.
23: Lesz street workout, asztali tenisz, tollaslabda, fitness, aerobik, jóga, sárkányhajózás, kajakkenu, de készülünk kispályás labdarúgással, ahova utánpótlás és felnőtt csapatok jelentkezését vártuk. Streetball versenyre családi csapatok nevezését fogadtuk, ezen kívül futásban is összemérhetik a kilátogatók az adottságaikat, 3 és 7 kilométeres távot szerveztünk.
6: A programokon a részvétel ingyenes, de érdemes előzetesen regisztrálni. A rendezvényről bővebben a mozgáséjszakája.hu oldalon lehet olvasni.
11: Rekordszámú csapat indult az idei Tiszatavi PET kupán, közölte a főszervező a Kossuth Rádió délelőtt című műsorában.
2: Doró Viktória elmondta, soha ennyien nem neveztek egy PET kupa megmérettetése sem. Vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet. Emlékeztetett, az akcióval tavaly több mint 10 tonna hulladékot szedtek ki a vízből, ebben az évben is nagy mennyiségre számítanak. Hangsúlyozta, a folyó tisztításával az a cél, hogy visszaadják azt a természetnek.
24: Ott lapulnak a több éve érkezett PET palackok a nádba. Olyan élményezés, ezt talán a hallgatók is könnyebben el tudják képzelni, hogy amikor halad az ember a kenuban, és alapvetően csend van, és csak a természet hangjait, a madarak csicsergését hallja az ember, és közben van egy tompa puffogás. Ilyen nagyon furcsa hang, mintha dobolnának, és aztán idővel rájön az ember, hogy ahogy fúj a szél, a nádban beszorult PET palackok ütődnek egymáshoz, és ez az a mesterséges hang, amit valójában az emberi felelőtlenség idézett elő, ami ellen igazából mi küzdünk.
11: A mentális és fizikai egészség megőrzésének fontosságára hívják fel a figyelmet a hétfőn kezdődő férfiak egészségének nemzetközi hetén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kiemelten fontosnak tartja a figyelemfelhívó akciót. A magyar férfiak születéskor várható élettartama körülbelül 4,5-5 évvel rövidebb az uniós átlagnál. Illés Anna összefoglalója.
25: A férfi szerephez még mindig hozzátartozik napjainkban is, hogy nekik ki kell bírniuk, ők kevesebbszer fordulnak orvoshoz, kevésbé törődnek önmagukkal, az egészségükkel, bár már egy picit ez a tendencia elmozdult, de javarészt még mindig ez jellemző.
26: Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője. Bertókné Tamás Renáta a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a férfiaknál is fontos lenne az egészség. Tudatosság kialakítása, az egészséges életmód, valamint az, hogy rendszeresen vegyenek részt a különböző szűrőprogramokon.
25: Az egészségablak applikációban nagyon jó tájékoztatót állítottunk össze minden korosztály számára, hogy milyen típusú szűrővizsgálatokat ajánlunk. Ugye ezek nem kötelező szűrővizsgálatok, hanem ajánlottak. A legtöbb esetben a házi orvos segítségével lehet ezeket igénybe venni. Gondolok itt a kardiovaszkuláris kockázat becslésre, illetve az ezzel kapcsolatos vizsgálatokra, vérnyomásmérés, EKG vizsgálat, bokakar index vizsgálat.
26: A főosztályvezető kiemelte, a fizikai egészség megőrzéshez a mentális jólétre is érdemes figyelniük a férfiaknak, hiszen jellemző, hogy folyamatosan a terhelhetőségük határán működnek és nem kérnek segítséget.
25: Egészséges életmód része, ahol próbáljunk meg stresszmentesen élni, de hát ez a mai korunkban hát van lehetetlennel egy egyenértékű küldetés, de meg kell próbálni minél kisebb mértékűvé tenni a minket érő stresszt. Aztán a társas kapcsolatok, amik nagyban hozzájárulnak a mentális egészségünkhöz. Nem elszigeteltem magányosan élés, hanem megtalálni azokat a csoportokat, azokat a közösségeket, amiben az ember jól érzi magát és ki tud kapcsolódni, és ezáltal csökkent a stresszt és neveli a mentális egészségét.
26: Magyarországon a férfiak születéskor várható átlagos élettartama valamivel meghaladja 73 évet, míg az egészségben eltöltött várható idő nem éri el a 62 évet, miközben az EU-s átlag szerint a férfiak csak nem 79 évet élnek, és ebből átlagosan 63 évet töltenek egészségben. A férfiak egészségének nemzetközi hete hétfőn kezdődik, és jövő vasárnap, apák napján ér véget.
20: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint több baleset történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr elkerülő szakaszán. A 113-as kilométernél a főváros felé 2, a határ felé 1 sáv járható. Budapest irányába, Tatabányánál a terelés előtt van több kilométeres torlódás, illetve a terelésben is lassul a forgalom. Mosonmagyaróvárnál szintén több kilométeres kocsisorra kell készülni, mert a főváros felé a 161-es kilométernél egy műszakhibás kamion foglalja el a külső sávot. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion. A 127-es kilométernél a 3-as főútra terelik a forgalmat. A mentés idejére a Vásárosnamény felé vezető oldalon is pályazárat vezettek be. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Székesfehérvárnál egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 61-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 3 kilométeres.
11: Fővárosi információkkal folytatjuk.
1: A fővárosban baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Szemere-Telep vasútállomás közelében. Helyszínenek a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé az Andrássy út előtt. Lezárták a 23. kerületben a Tarcsei utcát a külső Vörösmarty utcánál elektromos közműjavítása miatt. A 36-os és a 135-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent László utca és az Erzsébeti temető megállót. Németh Luca, BKK Info.
20: Időjárás jelentés.
11: Változékony felhős napos, de meleg idő várható hétvégén is elszórtan futó záporokkal. Részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
3: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Melegfront érkezik. Ennek a melegfrontnak a felhői már a késő délutáni kora esti órákban beköszönnek a Nyugat-Dunántúlon, de még csapadék nem várható, majd a hajnali órákban nyugaton, észak-nyugaton már elered az eső. Ma legfeljebb 24 fokra számíthatunk, a legmelegebb órákban keleten lehetnek záporok, aztán hajnalban a hőmérséklet általában 10-15 fok közé csökken, a völgyekben lehet ennél hűvösebb. Napközben viszont a melegfront vonulásának ellenére melegedésre számíthatunk, ismétlődő eső, záporeső elszórtan azért előfordulhat, ahogy az el is hangzott, több helyen élénk, időnként erős lesz majd a nyugati, észak-nyugati szél, aztán vasárnap délen akár 30 fok is lehet, de akkor már több helyen számíthatunk záporra, zivatarra legnagyobb mennyiségben, és legnagyobb eséllyel a délnyugati ország részben. Hétfőn is még inkább délen lesz csapadékosabb az idő, ekkorra visszaesik a hőmérséklet, majd kedtől kezdve újabb melegedésre számíthatunk, és a jelenlegi számításaink alapján kijelenthető, hogy igazi strandidő valószínű a jövő hét legnagyobb részében. Csütörtökön akár 33 fok is lehet majd.
11: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Besenyei Márk, valamint a technikai munkatársak Seresbe, a Farkas Szilvia és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Viszonthallásra!
8: Jó ebédhez szól a nóta!
20: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
8: Aki igaz ok nélkül megváltoztatja magát, az végül a napokkal és az éjszakával, az órával és a perccel együtt fog változni. Így jön aztán a rend helyébe a rendetlenség, amikor senki sem tudja, hogy valójában hol van az ő helye és mi legyen a dolga. Tamási Áron író gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. június 12-én pénteken is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velem ma is egészen két óráig. Adásunkat ma a Ha a jóbor megöregszik című csárdással indítjuk, aztán a Vásárhelyi Híres Promenádon című magyar nóta is elhangzik. Karcagi Nagy Zoltánt és Csala Juditot halljuk. Kellemes időtöltést kívánok!
9: Megvédül. Nem szökik el a gyöngysor a színéből. Én is csak úgy szeretem, minél öregebb, a leány meg a húszhoz közeleg. Én is csak úgy szeretem, minél öregebb, a leányt meg a húszhoz közeleg. Pilos a bor, pilosabbak a lányok. Tudom én, hogy mit írnak a szabályok. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás.

többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás.

A hét utolsó munkanapján, péntek délután, most itt a Dankó Rádióban a Fecske Madár, ahol te jársz című nótát játsszuk le önöknek, Dóczi József szerzeményét a Dankó Rádió magyar nóta előadói díjával kitüntetett 60-i kis gyöngyi énekliel Tordai Zoltán zenekarával. Majd az Este van, én pedig várok rá című andalgóval, Somogyi Erika érkezik képzeletbeli színpadunkra, Varga Jenővel és kiváló bandájával.

Igazi kuriózum felvételeket hallunk most itt a Dankó rádióban. Bangó Margit 60-as években rögzített felvételeit hoztam el önöknek. A kocsimat egyre nézem, adjon Isten szekeret, és a sok purdé vígan zsalóvázik címmel. Bangó Margit énekel.

Volt egyszer egy tévedésem, megfizettem érte. Indul így Magyar Imre és Kalmár Tibor szerzeménye, amit most Kalina Enikő nyújt át a Dankó család tagjainak. A felvétel a Tália Színház mikroszínpadán készült még 2015-ben. Kísér Lakatos Miklós zenekara.

Miskolci Balogh Zoltán zenekara muzsikál a folytatásban a kiváló erdélyi prímás Nyisztor Mihály vezetésével. Hallgassunk meg egy remek asztali muzsikát, aztán persze visszatérünk 13 óra után 4 perccel. Én itt leszek, remélem önök is.

0: műsorajánló.
1: Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tiszteleg a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Élj át újra a magyar nóta, a cigány zene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Június 13-án és 14-én a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Demet Imeát hallják. Az Egyesült Államok nem hajt végre újabb légicsapásokat Irán ellen, tekintettel a béketárgyalásokon történt jelentős előrelépésre, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy hamarosan nyilvánosságra hozzák a Perzsa országgal kötendő megállapodás helyét és idejét. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az egyezmény elfogadásáig érvényben marad az iráni kikötők tengeri blokádja. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a két oldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lennert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosított a megfelelő intézményi keret a szak számára. Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban. A márciusihoz képest csak nem 7, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülés mért a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot jelenleg érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Hajnalban két baleset is történt az M1-es autópályán elzárt munkaterületen Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért a másik sávba, ahol parkoló munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban nem messze egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két balesetben összesen 8-an meghaltak. Vadászpuszka tisztítás közben véletlenül elsült fegyver okozta egy 17 éves fiú halálát Szerbiában. A rendőrség megkezdte az ügy felderítését. A 90-es évek délszláv háborúi után rengeteg fegyver maradt a civil lakosságnál. Szerbiában 100 lakosra jelenleg is átlagosan 40 lőfegyver jut. Kiürítették a hamburgi repülőtér tranzitzónáját, miután egy férfi a vészjelzőgomb megnyomásával bejutott az ellenőrzött területre. A hatóságok azonnal elfogták, veszélyes tárgyat nem találtak nála. Az incidens miatt az utasokat ismét átvizsgálták, a repülőgépekről is leszállították az embereket. Az induló járatoknál akár 3 órás késések is lehetnek. Egyszerre 3 vulkán tört ki Indonéziában helyi idő szerint reggel, a Dukono, az Ibu és a Levotobi Laki-Laki is működésbe lépett a Szigetország keleti részén. A kráterek felett több száz méteres hamuoszlop alakult ki. Indonézia 130 aktív tűzhányójával a föld legaktívabb vulkánikus területének számít. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 16 és 22 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 21-22 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten, északkeleten vannak gomoly felhők, arrafelé záporok, zivatarok előfordulhatnak. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél, délután 20-24, késő este 11-18 fok valószínű.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
3: Szeredi Krisztina rádió felvételével indítjuk pénteki adásunk második részét. Szeretettel üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Hallgassuk már is a Befogom a lovam, majd a Faluban nincs több kislány, csak kettő című csárdást. Szeredi Krisztina után Újvári Marika és Buta Árpád Attila nóta kettősét halljuk. További kellemes időtöltést!

0: házba.
1: Kis ablakon be van nőve virággal, volt-e már szívedben fájdalom? Sárga a csikó, sárga a nyereg rajta és kár a gőzért. Ezeket a népszerű magyar nótákat a folytatásban Tolnai András, Bősi Szabó László, Bányai Márton és Farkas Rozika előadásában halljuk.

Bokor János 2023-ban elsőként lett a Dankó Rádió életműdíjas előadó művésze. 2025-ben Szalai Antal a Dankó Rádió cigányzenei díját vette át a Magyar Zeneházában. Most két Dankó díjast hallunk, Bokor Jánost és Szalai Antalt, valamint cigányzenekarát, és felcsendül rádiónk névadójának Dankó Pista szerzeménye Pósa Lajos szövegével, a Szőke kislány Csitt, Csitt, Csitt című előadói csárdás.

Bánatosan zeng a madár, így indul a soron következő nóta, Serli Lajos szerzeménye. Majd az alma a fa alatt, a szép a rózsám nincs hibája, és a csendül a nóta című csárdást halljuk. Vörös Sári után Lugosi Kati énekel, majd Bojtos Lucát halljuk Egri Józseffel, és végül Zentai Anna nótázik itt a Dankó Rádióban.

Duka Péter Prímás és zenekara játszik a folytatásban. Egy korábbi stúdiókoncertünkről hoztam el önöknek remek zenekari felvételeket. Ezt halljuk most itt a Dankó Rádióban.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. A Három kislány ül a padon című archív felvételt halljuk most a folytatásban. Nagy Izabella énekel. Majd Mészáros Andrást is az Írt nekem a szeretőm, valamint a Szegény asszony fia vagyok című magyar nótát. Fogadják sok szeretettel.

jó van. Összebújnak, összesúgnak, édes a szívnek a nagy titka. Ott végig tele van a kis macka, fogszaknya ül rajta.

hard knock mod. Hoj hoj ja. Hej se tujja, mi se tujja.

És már is elérkeztünk pénteki adásunk utolsó kis nyúlfarknyi zenei összeállításához, melyben a Mi lenne, ha megpróbálnánk című nótát Szász Kati, az Ördög bújt a vonóba című csárdást Koltai László nyújtja át a Dankó családtagjainak. Fogadják sok szeretettel!

Kedves hallgatóink, Bicskei Géza cimbalom játéka szól pénteki adásunk utolsó perceiben. Én ezzel a felvétellel megköszönve mai megtisztelő figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok mindnyájuknak. Egyben biztatom önöket, hogy hallgassák továbbra is a Magyar Zene Rádióját. A péntek délután hátralevő részében szívküldi szívnek szívesen 3 teljes órában, 2-től 5-ig persze Gál Zoltánnal. Majd 5 órától tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és önökkel a Dankó Rádió hallgatóival. Találkozzunk a hétvégén is, szombaton és vasárnap 11 órától a Dankó Extrában, majd utána ugyanígy a Déli Krónikát követően Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Búcsúzik a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Demet Imeát hallják. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosított a megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomterelésre tekintettel rendelte el. Hajnalban két baleset is történt az M1-es autópályán elzárt munkaterületen Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért a másik sávba, ahol az ott parkoló munkagépekbe csapódott. Később nem messze a torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két balesetben összesen 8-an meghaltak. Kiürítették a hamburgi repülőtér tranzitzónáját, miután egy férfi a vészjelzőgomb megnyomásával bejutott az ellenőrzött területre. A hatóságok azonnal elfogták, veszélyes tárgyat nem találtak nála. Az incidens miatt az utasokat ismét átvizsgálták, a repülőgépekről is leszállították az embereket. Az indulójáratoknál akár 3 órás késések is lehetnek. Végéhez közeledik 14. Leó pápa 6 napos spanyolországi apostoli útja. Az egyházfő tegnap érkezett meg a Kanári-szigetekre, ahol egy tengerbe dobott virágkoszorúval emlékezett a tengeren meghalt menekültekről. A pápa ma délelőtt Tenerifére utazott, ahol menekültekkel és a befogadó rendszerben dolgozókkal találkozott, majd szentmisét mutatott be. Az egyházfő délután tér vissza Rómába. Végül az időjárásról. Marad a meleg nyárias idő. Estig keleten és a Dunántúlon Dunántúl nyugati részén lehetnek fátyol, illetve gomoly felhők, majd éjszaka már egyre több felé beborul az ég. Futózáporok keleten előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka általában 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban ezen a szép péntek délutánon, és nagy szeretettel köszöntöm a Villőket névnapjukon, és mindazokat, akik június 12-én születtek. Töltsék velünk a délutánt. A szerkesztő Nemes Neki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Barlainé Emese kérte azt a dalt, amelyel méltóképp elkezdjük ezt a délutánt. Lukács Anita és Vadán Zsolt énekel, Csicsak rózsám hallod.

0: csodacsárdás, vagy ási gyárom.
1: Dobi Istvánné Tisza Derzsen 82. születésnapi alkalmából sok szeretettel köszönti, és minden jót kíván unokája Dórika, unokaveje Tomi, és dédunokája Rebeka. Szilágyi Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri, valamikor fehér rózsa volt az én virágom.

Színházi Tibornénak tatára, feleség, férje kérte a következő nótát. Kalmár Pál énekel, kísér Rácz Béla zenekara. Szép a rózsám, nincs hibája.

0: következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok férjemnek, Balázs Jánosnak, Bogárdra, 86. születésnapjára, az egész család nevébe hosszú és boldog életet kíván szerető felesége és családja. Szeretném kérni a véncsavargó szívemen Maros Gábortól köszönöm szépen, Marika.
0: Örülök, hogy telefonált, szeretettel köszönjük az ünnepeltet. Matisz Gábort 90. születésnapi alkalmából kedvenc dalával szeretettel köszönti felesége, lányai és unokái. Maros Gábor énekel, Véncsavargó szívemen.

Hollusi Mátyásnél kérte Makóról a következő nótát, Szántai Ildikót Berki László zenekara kíséri. Ezt a kerekerdőt járom én.

Vég Bélánénak Egerbe küldi a következő nótát Illés Gábor. Tarnai Kis Lászlót Hankó József zenekara kíséri. Nincsen nékem 100 hold földem.

párjára, Váradi Lászlóra halálának második évfordulója alkalmából emlékezik soha el nem múló szeretettel Erika, aki nagyon sokat gondol rá. Szécsi Pál énekel, Könnyezem.

Nagymamának névnapja alkalmából minden jót, erőt, egészséget, hosszú boldog életet kívánnak unokái Balázs és Dóri Vasszécsényből. Balogh Zsoltot Boros Mátyás zenekara kíséri. Csináltatok egy hegedűt.

Kondásné Ili Pintér Györgyitől kért egy jó nótát, melyet férjével együtt várnak. Gyulán, a dal címe Árok, árok.

0: Szalai Tamás feleségének kért egy vidám nótát Nyírva egyesről, Lehocki Zsuzsa, Kovács Brigitta, Virág József és Farkas Bálint énekel, Adj egy csókot, kis angyalom!
1: Adj egy csókot, kis angyalom, de gyorsan, addig, amíg el nem múlik a szolmiam, jól tudom, a szeremben időt húzni nem szabad, hogyha ölelsz, hogyha csókolsz egy-két óra, olyan

Olvasom a következő üzenetet. Szeretettel köszöntjük jeles napon Matisz Gábort 90. születésnapján otthonában Hajdúszoboszlón. Nem könyvből tanultad a csapatépítést, hanem megvalósítottad, hisz a közös munkahelyünk 1991-es megszűnését követően szétszóródtunk, de összetartod a közösséget. A mai napig rendszeresen találkozunk Hajdúszoboszlón évente. Békés, gondtalan éveket kívánunk kedves feleségeddel, Évikével. Több mint 60 éves házasságotok tartson még sokáig, derűben, egészségben, népes szeretteid körében. Szeretettel köszöntünk kollégáid Miskolcról. Porr Péter énekel, szeressük egymás gyerekek!

Szívküldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 5 perccel múlt 14:30. Monorról Évike kérte egyik kedvenc dalát, Szabó Terész, Tóláh Kálmán zenekara kíséri, Baj van, nagy baj az én szívem körül.

0: kocsimán, mert ott maradok nála.
1: Bélmegyeren Tótné Rábai Évát és Ócsán Csókáné Etát köszönti születésnapjuk alkalmából, minden elképzelhető jót és szépet kíván Bodorné és családja. Talabér Erzsébetet Bobbe Gáspár Ernő zenekara kíséri születésed ünnepnapján.

Harangozóba Álindék érte Kaposvárról kedvenc dalát. Kulcsár István ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Balaton közepe náddal van kerítve.

Gyöngyösen Bíróni Erzsékének kedves húga küldi a következő nótáját, Bodor Blankát ifjabb Lakatos Vince zenekara kíséri, Zsebkendőm négy sarka.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Csordos Imre vagyok, Hódmezővásárhelyről. Drága feleségem emlékére szeretném kérni csak egy Rózsaszál szebben beszél című dalt.
2: Köszönöm a hívását. Simándi Józsefet a Magyar Állami Operaház zenekara kíséri. A János Vitézből énekel, egy Rózsaszál szebben beszél.

Szlovákiában Szimeon Madarász Erzsébetnek szeretettel küldi a dalt unokája Sámuel, Fejős Jenőt Németh József, Németh Csicsó József zenekara kíséri odafönn a Jóistennek.

Kívánság műsorunkat hallják. Csordásné Irénkének testvére küldi Balmazújvárosba szeretettel a következő dalt. Szentendrei Klárát a Balog Albert zenekara kíséri. Minden jó, ha jó a vége.

she can return.

Bardóczi Árpádné Szigetszent Miklósról kérte a következő dalt kedvenc színművészétől, Stanka Istvánt a Stúdió 11 kíséri. Hallottam valamit rólad.

hallottam valamit rólad. Tudom, ostobaság, de hallottam valamit rólad, s az egészen más fényt vett rád.

mert valamit mondtak nekem. Körülöttem álltok a jó barátok, s én azt mondtam, köszönöm a jó tanácsot. Ők azt hitték, hogy jót tettem.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Márkus Luca színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Színművészeti Egyetemen eltöltött évek tanulságai, és hogy mit adott a két színi pedagógus a Tália papsága felé vezető út eléréséhez, de szót ejtünk majd arról is, hogy miben befolyásolta vendégünket a színpadi karakterek megformálásában Rutkai Éva munkássága. Vasárnap Fenyő Iván színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mennyiben különbözik a színházi és a filmbéli karakterek megjelenítése, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy mennyire fontos egy színházi embernek a mentális készenléte egy-egy művészi feladat végrehajtása előtt. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Éljük át együtt a játék örömét!
3: Mi már voltunk Magyarország szeretetlen.
2: Ugye?
3: Mindig és? Vesztes csapat volt, mind a három.
4: Mindannyian.
2: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
4: 180.
2: Így van, tovább.
4: Normális maga?
3: Ne forduljál, hadd csókoljam meg a homlokát.
5: Hastánc. Vízisí, vízisí.
6: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Üdvözlöm Önöket, a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Demet Imelt hallják. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Hajnalban két baleset is történt az M1-es autópályán elzárt munkaterületen Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért a másik sávba, ahol az ott parkoló munkagépekbe csapódott. Később nem messze a torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóban. A két balesetben összesen 8-an meghaltak. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter a balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncesziós társaság által alkalmazott és jelenleg érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. A vizsgálatot a Magyar Közút végzi, amely közölte, az M1-es autópálya üzemeltetési és fenntartási, valamint fejlesztési és felújítási feladataiért a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT felel, így a munkálatokhoz szükséges terelésekről is ők döntenek. Az MKIF ugyanakkor hangsúlyozta, a koncessziós szerződésben vállalt feladatok műszaki ellenőrzéséért a Magyar Közút a felelős. Hozzátették, minden szükséges adatot átadnak a műszaki ellenőrzést végző Magyar Közútnak. A kadét program az egyik legfontosabb nevelési program Magyarországon, ugyanakkor csak akkor lehet igazán sikeres, ha a fiatalok önkéntesen vesznek részt benne, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Kratochwil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáróján Debrecenben. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a közeljövőben több ponton is módosíthatják a rendszert, egyebek mellett felülvizsgálják az ösztöndíjrendszert, hogy az még hatékonyabban támogassa a kadétokat. Megújul a MÁV Plus alkalmazás. Egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utastájékoztatás is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az abban már közvetlenül megválthatók a jegyek, a többi között a Budapest-Bécs és a Budapest-Pozsony-Prága útvonalak járataira. A frissítésnek köszönhetően részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat, tette hozzá a tárcavezető, aki szerint ez az első lépés a vasúti digitalizáció és az utastájékoztatás átfogó fejlesztésében. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Marad a meleg nyárias idő. Estig keleten és a Dunántúl nyugati részén lehetnek fátyol, illetve gomoly felhők, majd éjszaka egyre több felé beborul az ég. Futózáporok keleten előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka általában 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat. Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk kedves üzeneteiket. Karcagra Jánosi Istvánnak testvére küldi egyik kedves nótáját. Kosár Szabolcsot Farkis Béla zenekara kíséri. Ennek a kislánynak rövid a szaknyája.

Tarlánc Lónénak, Hajdú Szoboszlón 77. születésnapja alkalmából minden jót kívánnak gyermekei. Hollós Ilona énekel, Sorrentói emlék.

Erdi Bálinnak felesége kérte Kiskunfélegyházáról a következő nótát, melyet Kollár Katalintól hallunk. Rámás csizmát visel a babám.

Somogy Erika előadó művésznek nagyon jó egészséget, minden jót kíván, és köszöni a fergeteges délutánt Duba Évike. Somogy Erikát Johann János zenekara kíséri, nincs én nékem egyéb kincsem.

Katona Zsoltnak keresztlánya Mónika küldi szeretettel a következő nótát. Csala Judit és Dömsödi Farkas Bálint énekel, kísér Sárközi Béla zenekara. Mikor én még legény voltam.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretnék egy nótát kérni a Horváth Pistától. Szabolcs felé megy a vonat. Gálné vagyok, Bezenyérű.
2: Köszönöm, hogy telefonált. Mindig szívesen játsszuk Horváth Pista felvételeit. Berki László zenekara kíséri. Szabolcs felé megy a vonat.
3: Folytatólagosan megy tovább a jó cigány nóta.

Levélből idézek. Kedves Dobi mama, az évek múlnak, de a szeretet, amit tőled kapunk, sosem változik. Köszönöm a sok szép emléket, kedves szavaidat és mindig nyitott szívedet. Kívánom, hogy a mai nap és az elkövetkező évek is hozzanak neked sok örömet, egészséget, boldogságot. Mindig jó szívvel gondolok rád és Tisza Derzsre, erre a kedves falura, ahol annyi szép pillanat köt hozzád. Boldog születésnapot kívánok, Dobi Erika. Dékány Sarolta és Kós János énekel. 1000 évig várok rád.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Trombitás Kálmánnak sógornője és testvére küldi egyik kedvenc nótáját. Versei Miklóst, Lakatos Vince zenekara kíséri, zöldre van a rácsos kapu festve.

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk rá édesapánkra, Horváth Gézára Nagyvázsonyban, aki június 10-én lett volna 80 éves. Sajnos már 4 éve nincs velünk, de szívünkben örökké él. Ez alkalomból kérjük a dalt, szerető családja. Kovács Apollóniát Boros Lajos zenekara kíséri, menj csak tovább az utadon.

testvérének, Pap Sándornak és feleségének, Évának sok szeretettel küldi a következő dalt Szegedre, Jolika. Kállai Bori és Berkes János énekel, Összecsendül két pohár.

0: Nótás kedvű volt az apám című rovatunk következik, amelyben egy-egy elismert előadó művész egy számára fontos dalról beszél. Most ennek egy újabb fejezete következik.
1: Orgontól fütyművész vagyok, János Idáról, illetve Jászlósószentgyörgyről. Édesanyám kedvenc nótája, kék ibolya borra hajtja a fejét, mikor varogatott ott, vagy most is varogat otthon, sokszor dúdolgat, és azért az ő tiszteletére szoktam én is fütyülni, fellépéseken elég gyakran.
0: Ezúttal Bojtar Imrétől halljuk a dalt, kék ibolya borra hajtja a fejét.

Ecsedi Gáborné fiának Lajosnak küldi. Nagyon sok szeretettel egyik kedvenc dalát Szeghalomba, és jó munkát kíván neki. Bangó Margit énekel Nézését meg a járását.

Repényi Marikának Miskolcra húga küldi sok-sok szeretettel kedvenc dalát a Csárdás királynőből. Jenei Gábor énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, Bóni dala.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretett férjem emlékére, aki a Hernád Németi temetőben alussa örök álmát, szeretnék kérni az Úgy néztem rád című dalt. Köszönettel, Ildikó voltam Budapestről.
2: Köszönöm a hívását. Tolnai András énekel, kísér, Német Csicsó József zenekara.

0: A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 6 perc múlva 4 óra lesz, amikor Huszics Ferencné kérésére szól a nóta, Lovai László énekel, Szeretni, szeretné.
1: Szeretné, szeretné, hely könnyű azt megtenni,

akácos út, lenn a déli bábos Hortobágyon. Búcsút ént az ősz a nyárnak. Ezekkel a dalokkal is várom önöket a következő órában. Most a hírekig Járóka Sándor zenekara játszik.

0: Műsor ajánló.
1: Gyerekkorom óta ugye a zene betölti az életemet, de a dobolásba úgy csöppentem bele, hogy berohant a magyar tanárunk, hogy baj van, segítsen valaki, mert hogy elment az iskolába az a fiú, aki a dobos indulóval bevezette a iskola zászlóját. A zenész kollégek mindig azt mondják, hogy a dobos a zenész legjobb barátja. Én meg erre mindig azt mondom, hogy ez olyan, mint egy saktábla a dobolás, hogy hátul ül a király.
2: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a közmédia YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Demet Imea. Az Egyesült Államok nem hajt végre újabb légicsapásokat Irán ellen, tekintettel a béketárgyalásokon történt jelentős előrelépésre, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy hamarosan nyilvánosságra hozzák a Perzsaországgal kötendő megállapodás helyét és idejét. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az egyezmény elfogadásáig érvényben marad az iráni kikötők tengeri blokkádja. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az EKN nem biztosított a megfelelő intézményi keret a szak számára. Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban. A márciusihoz képest csaknem 7, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülés mért a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot jelenleg érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Hajnalban 2 baleset is történt az M1-es autópályán elzárt munkaterületen Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért a másik sávba, ahol parkoló munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban nem messze egy kis busz belerohant egy teherautóba. A 2 balesetben összesen 8-an meghaltak. Vadászpuska tisztítás közben véletlenül elsült fegyver okozta egy 17 éves fiú halálát Szerbiában. A rendőrség megkezdte az ügy felderítését. A 90-es évek délszláv háborúi után rengeteg fegyver maradt a civil lakosságnál. Szerbiában 100 lakosra jelenleg is átlagosan 40 lőfegyver jut. Kiürítették a hamburgi repülőtér tranzitzónáját, miután egy férfi a vészjelző gomb megnyomásával bejutott az ellenőrzött területre. A hatóságok azonnal elfogták, veszélyes tárgyat nem találtak nála. Az incidens miatt az utasokat ismét átvizsgálták, a repülőgépekről is leszállították az embereket. Az indulójáratoknál akár 3 órás késések is lehetnek. Egyszerre 3 vulkán tört ki Indonéziában. Helyi idő szerint reggel a Dukono, az Ibu és a Lebotovi Laki-Laki is működésbe lépett a szigetország keleti részén. A kráterek felett több száz méteres hamuoszlop alakult ki. Indonézia 130 aktív tűzhányójával a föld legaktívabb vulkanikus területének számít. Jelenleg 16 és 22 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 21-22 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten, északkeleten vannak gomoly felhők. Holnap változékony, napos, meleg idő várható. A hétvégén 20-24, késő este 11-18 fok valószínű.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán. Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánság műsort, és a közben eszükbe jutott, mely kedvenc dalukat szeretnék hamarosan hallani itt a kívánság műsorban. Írjanak nekünk, e-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Fülöpné Zsuzsának és húgának barátnőjük küldi a következő nótát, melyet Dóka Zsuzsa énekel. 3 dinnye van egy száron.

A következő népszerű örökzöldet a Dankó család tagjainak szeretettel küldi és kíván jó egészséget, boldog nyarat Szalainé Éva. Zalatnai Sarolta énekel, várlak még.

Bodnár Dezsőné Mező Kovácsházáról, kedvenc előadójától Laki Pétertől kérte a következő nótát, kísér idősebb Sárközi Lajos zenekara, a Szegedi Csikós.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Zalán vagyok, és a szomszédomnak szeretném küldeni az Akácos út című nótát.
2: Mindig örömmel játsszuk. Dabasra Szappanos Gyuláné Piroskának szeretettel küldi családja, és Judit nevű hallgatónk is kérte a nótát, melyet Bokar János énekel, Akácos út.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Zsárváron Takács Elemérnek, húga és sógora kíván boldog születésnapot, jó egészséget, minden jót. Marcis Demetert, Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Móri féle ezer jó.

Nagyszüleinek Dombrádra küldi a következő nótát. Szeretettel, Iller Róbert. Farkas Zsoltot Berki Péter zenekara kíséri, Hozza cigány a fülembe.

Kedves hallgatóink, a Dankó Rádió zenei díjasainak hétvégéjét rendezzük meg holnap-holnap után. Számos felvételükből válogatunk. 2023-ban a Dankó Rádió népzenei díját Jánosi András vehette át. Most őt halljuk a Hungarikus együttesben. Árgírus.

Olvasom a következő üzenetet. Mária vagyok, ma ünneplem 78. születésnapomat, és szeretném kérni az Élet szép című dalt a Légy jó, mint halálikból. A legszebb zene az emberi ének. Ez Isten ajándéka az emberiségnek. Akik ezt felső fokon művelik, ők a földre szállt angyalok, és gyönyörűség őket hallgatni. Előre is köszönöm önöknek, és üzenem mindenkinek, hogy légy jó, mint halálig. Áldást, békességet és jó egészséget kívánok mindenkinek a messzi távolból, azoknak is, akik hallgatják, és azoknak is, akik ezt lehetővé teszik, hogy hallgathassuk. Tisztelettel Rózsa B. Imréné Kaszaperről. Nagyon sok szeretettel köszöntjük, minden jót kívánunk. Szinetár Dóra és Vikidál Gyula énekel.

0: sivatagi oroszlán és az ember. Mikor is építették a piramisokat?
1: 4-5 ezer éve a Nílus mellett Egyiptom földjén.
0: És ott állnak még most is. Hirdetik az ember nagyságát, mert a világ gyönyörű.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. 2 perccel múlt fél öt. Hajdú Lászlóné Lentiből kérte egyik kedves dalát az előadó Kalocsai Zsuzsa, Bementem a patikába.

Horti Lajosné férjére, akit 11 éve veszítettek el, emlékezik a családtagok nevében. Bohács Istvánt és Berki Béla zenekara kíséri, Lenna déli bábos Hortobágyon.

következő nótát Kolász László Nagy Atádon szeretné meghallgatni. Solti Károlyt Olá Kálmán zenekara kíséri. Búcsút int az ősz a nyárnak.

Katalin és párja szeretné meghallgatni a következő dalt Esztergomban. Nádasdy Lászlót és Jebdéki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Józanságra nagy bennem az akarat.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szágó Tariánból dédmama küldi karancslapújtőre déd unokájának születésnapja alkalmából és abból az alkalomból, hogy az óvodai ballagás után átmegy az első osztályos iskolába. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Föllinél voltam Szágó Tariánból.
2: Nagyon-nagyon sok szeretettel küldjük a dalt, mint ahogy Varga Sárának, Lilinek, Juhász Bellának, Bendének és Nolennek nagyon vidám nyári szünetet, jó egészséget és boldog gyermekkort kíván Egerből, Icamamó, Kovács Eszti énekel, a Pancsoló kisgyerek.

Babotán Ferencnek Kisvárdáról lánya kérte a következő nótát. Kutasi Katalint Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Messze van a nyíregyházi kaszárnya.

Kívánság műsorunkat hallják, 3:45 van. Fájó szívvel, szeretettel emlékezik a család Tiszavasváriban Széki Istvánra, halálának 7. évfordulója alkalmából. A Kártágó együttes játszik, Requiem.

János Győrből egy kedves hölgynek küldi Moson Magyaróvárra adalt, régóta keresi, sajnos elvesztette a számát. Tórai Kismária énekel Lendvai Csócsi Jenő zenekara kíséretével még egy éjszaka.

Újvári Péternek sógornője Szigligetre küldi a következő nótát. Madaras Gábort Kozák Gábor József zenekara kíséri. Szombat este kimentem a szöllőbe.

azt hittem, hogy Matiból, pedig csak egy hosszú zárukodó. Megöleltem a karót, azt hittem, hogy Matiból, pedig csak egy hosszú zárukodó. Másnap meg én kimentem a szülő. Megöleltem a katót a sötétben, megöleltem a katót, nem szólt az egy árvazó, csak a hív, azt mondta, hogy de jó. Megöleltem a katót, nem szólt az egy árvazó, csak a hív, azt mondta, hogy de jó.

0: nem szólt az egy árvaszó, csak a végén azt mondta, hogy de jó. Megöleltem a katót, nem szólt az egy árvaszó, csak a végén azt mondta, hogy de jó.
1: Kedves hallgatóink, véget ért már a kívánság műsor, remélem elégedettek voltak a kínálattal. Holnap 2-kor folytatjuk majd. A hétvégén is hallgassák a Dankó Rádiót, hallgassák a Dankó díjazottak hétvégéjét. Sok-sok gála est felvétellel készültünk. Azokat a nagyszerű előadó művészeket hallják, akik az elmúlt években átvették a Dankó Rádió díjakat. A kívánság műsort ma is Nemesniki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, nagyon kellemes hétvégét kívánok Önöknek, debreceni Kis Lajos zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: Kovács György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Márkus Luca színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Színművészeti Egyetemen eltöltött évek tanulságai, és hogy mit adott a két színi pedagógus a Thália papsága felé vezető út eléréséhez, de szót ejtünk majd arról is, hogy miben befolyásolta vendégünket a színpadi karakterek megformálásában Rutkai Éva munkássága. Vasárnap Fenyő Iván színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mennyiben különbözik a színházi és a filmbéli karakterek megjelenítése, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy mennyire fontos egy színházi embernek a mentális készenléte egy-egy művészi feladat végrehajtása előtt. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Danko oldalon.
2: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
3: A Duna napok az kihagyhatatlan.
2: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
4: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
2: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Demet Imea. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közösségi oldalán közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, hangsúlyozta az államtitkár. Visszavonta a Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bizalomvesztéssel indokolta Szabó Csaba menesztését. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A kadét program az egyik legfontosabb nevelési program Magyarországon, de csak akkor lehet sikeres, ha önkéntes, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Kratochwil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáróján Debrecenben. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a jövőben több módosítás is várható, egyebek mellett felülvizsgálják az ösztöndíj rendszert, hogy az még hatékonyabban támogassa a kadétokat. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kisbusz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben arról tájékoztatott, hogy valószínűleg elalvás okozhatta mindkét balesetet. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Kortárs magyar művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Krakkóban. Az Idő érintése című tárlaton a Magyar Művészeti Akadémia képző és iparművészeinek alkotásait mutatják be a krakkói művészetek palotájában. A július 26-áig látogatható tárlaton több mint 100 alkotó munkáit állítják ki, a festészet, a szobrászat, a grafika és az iparművészet számos ágát felvonultatva. A kiállítás középpontjában a lengyel-magyar kulturális kapcsolatok és a közös történelmi emlékezet áll. Egész napos lovas programokkal és családi rendezvényekkel várja a látogatókat holnap a 7. Vác-Tokai Vágta. A programban huszár és lovas előfutamok, látványos bemutatók, valamint egy sztárfutam is szerepel, amelyben ismert művészek állnak rajthoz. Az ingyenes rendezvényt este a Balkán Fanatik koncertje és tűzi játék zárja. Az elővágtán indulási logot lehet szerezni a Nemzeti Vágta októberi döntőjére, amelyet a Szilvásváradi Lipicai Lovas Központban rendeznek meg. Maradom nyeleg nyárias idő, esti keleten és a Dunántúl nyugati részén lehetnek fátyol, illetve gomoly felhők. Futózáporok holnap keleten fordulhatnak elő. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Csak elszórtan lehet kisebb eső az este folyamán. Éjszaka általában 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

legjobbak a volt, a leghosszabb bajsza volt. Úgy csiklandott majd meg voltam, de jó.

0: napot, a legrosszabb bajszagot, úgy csiklandott majd meghódtam, de jó volt.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket a Dankó Rádióban. Kezdődik a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Ugye ezen a nyáron minden adás egyetlen nóta köré szerveződik. A kiválasztott nótáról szólnak majd a beszélgetéseink. A rovat címe Egy nóta, három élet. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent, van olyan kedves hallgatónk, akinek a szerelmet idézi fel, másnak az édesanyját, valaki másnak pedig egy régi nyári estét, vagy a gyerekkorát. Minden nap három különböző ember történetén keresztül hallgatjuk meg ugyanazt a magyar nótát.
2: A történet ott kezdődik, hogy 70-es években jártam először Svédországba, ugyanis a Aracki László művész úrnak a bátyja, meg az én nagybátyám volt, aki Svédországban jó barátok voltak.
1: A mai napon itt lesz velünk János, és még egy úriember, akit szintén Jánosnak hívnak.
3: Hát nagyon jó ember volt. Vitt magával dolgozni. 12 éves volt, amikor a vasúthoz vitt magával füvet szedni. Nem csak engem, hanem másokat is.
1: Magdival is beszélgetünk majd. Ő is megosztja a dallal kapcsolatos emlékeit.
4: Az az igazság, megmondom őszintén, nekem két anyám és két apám volt. Ugyanis a nagybátyámnak nem volt gyereke, és hát 8 éves koromig egy háztartásba éltek a szüleim.
1: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A magyar nóta, amely felidézi az emlékeket, az én jó apámnál nincs jobb a világon. Ez szól tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

csak az ért is kívánom, mert hát úgysem ihatok a másik világon. Borban az igazság, bor nélkül nincsen igaz vigasság, csak az ért is,

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. A következő dal az Én Jó Apámnál címet viseli, de legfőképpen az előadóra fogunk koncentrálni. Én azt gondolom, aztán majd János talán helyesbít, vagy elmondja a teljesen pontos definícióját ennek a beszélgetésnek, hogyha ilyen csúnyán megfogalmazhatom. Aracki Lászlóról van szó ugyanis. Vele kapcsolatos a történet?
1: Igen, a történet vele kapcsolatos. Vele az ő édesapjával, és hát ezen keresztül is az én édesapám is képbe kerül, és én is gondolok rá. A történet ott kezdődik, hogy 70-es években jártam először Svédországba, ugyanis a Aracki László művész úrnak a bátyja, meg az én nagybátyám volt, aki Svédországban jó barátok voltak.
0: Igen.
1: Én a bátyát először megismertem, mint a művész urat, és kb. Mondom, 70-es évek elején voltam először családommal, odakint aztán négyszer többször voltunk, mindig összejöttünk az Aracki családdal, Aracki Andrásnak hívták a bátyát, sajnos már nem élő sem. És volt egy olyan alkalom, hogy indultunk vissza Svédországból, és megkért engem, akkor tehát édesapjuk egy idős otthonba került már, mert nem tudták másképp ápolni, Péter volt ez.
0: Igen.
1: És megkért engem, hogy egy doboz süteményt vigyek már be az édesapjának majd, amit ott készítettek Svédországba. Hát egy nap alatt hazaértünk ugye Svédországból, első után Péterre vezetett, és akkor ismertem meg a Aracki András és az Aracki László művész úrnak a édesapját. Szintén András volt, és bemutatkoztam neki, mondtam, hogy honnan jöttek, volt egy levél is benne. Hát nagyon boldog volt, és nagyon köszönte, hogy így is gondolnak rá Svédországból. És aztán szerencsém volt, mert megismertem életem során személyesen is Aracki Lacit a Fradi fotball meccsen, és akkor megtudta ezt a történetet, hogy süteményt hoztam az édesapjának. Aztán később sajnos ő meghalt, néhány évvel ezelőtt meghalt, voltam a temetésén is.
0: Igen.
1: De többször hallottam a rádióba általa előadott dalt, és ezzel szeretnék emlékezni az ő édesapjára, az én édesapámra, meg minden jó édesapára.
0: Az én jó apámnál.
1: Közösen a hallgatókkal.
0: Igen, az én jó apámnál. Már is jön akkor János. Köszönjük szépen egyébként, hogy ennyi mindenkire gondolt a dal kapcsán. Aracki László énekel itt a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban János kérésére.

Egy nóta, három élet. Az én jó apámnál nincs jobb a világon. Az óra vége felé teljes egészében meghallgathatják majd ezt a dalt. De addig még hallgatjuk másik úriember vendégünket, akit ugye szintén Jánosnak hívnak, és Magdi is elmeséli majd életének egy fontos eseményét a dallal kapcsolatban. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor szól az én jó apámnál. Ez jön nem sokára. No, hogy emlékszik az édesapjára? Milyen élmények jönnek fel, amikor ezt a dalt hallja?
1: Hát, szomorú szívvel emlékezem rá, mert már 30 éve nincs, éppen 1993-ban halt meg. Hát nagyon jó ember volt, nagyon jó ember volt. Vitt magával dolgozni, 12 éves volt, amikor a vasúthoz vitt magával füvet szedni, nem csak engem, hanem másokat is. Másokat. A vasútnál dolgozott az édesapám, és az nekem egy nagy élmény volt.
0: Milyen szempontból egyébként? Tehát 12 esztendős volt, amikor elvitte önt?
1: Dolgozni, igen.
0: Nyári a munkára?
1: Nyári így munkára? Van, így van, 1964-ben. Hát ugye először meg 59-ben jártam Pesten, és még a falumban az ismerőseim közül senki nem látta Budapestet. Ezért volt nagy élmény.
0: Igen, értem.
1: Úgyhogy...
0: És emlékszik rá, hogy milyen érzés volt, amikor először megérkeztek Budapestre, Budapest határába?
1: Hát, ugye a vonattal mentünk, akkor még gőzös járt, mert hát az nagyon nagy élmény volt.
0: Melyik
1: hát
0: pályaudvarra futottak be?
1: Ferencváros, először keletibe, ugye, Miskolc felől, először keletibe, utána meg ugye Ferencvárosban, mert az édesapám ott dolgozott a Vasútnál,
0: igen.
1: Ferencvárosban.
0: Hát, ha jól tudom,
1: 79-ig.
0: Ha jól tudom, Budapesten az egyik legnagyobb rendezőpályaudvar, nem? A Ferencváros.
1: Hát igen.
0: Hatalmas
1: igen,
0: egyébként.
1: Igen. Ott kapáltuk a füvet, 12 éves gyereket, meg volt, aki már 13 volt.
0: Igen. Nem tudom, hány sín, hány vágány van a Ferencvárosi pályaudvaron, de ugye tippelnem kellene. 30. Én is ezt mondtam volna egyébként, a 30-as számot, mert elképesztő, és ilyen nagyon zegzugos, meg hát nagyon érdekes pályaudvar. Azért tudom egyébként csak így, mert a kisfiam nagyon szereti a vonatokat, és már egyszer-kétszer el kellett, hogy menjünk a Ferencvárosi pályaudvarra. Ott van egy nagy gyalogátkelő, ugye, a vágányok fölött át lehet menni gyalogosan.
1: Még megvan mindig az a felüljáró?
0: Megvan, igen. Megvan, mondjuk nagyon rozogó állapotban van. Tehát, hogy...
1: Azért kérdezem.
0: Igen, tehát nagyon rozsdás meg. Hát menjen ki egyszer, végülis nincs messze, ugye Budapesten lakik, akkor ki tud menni.
1: Igen.
0: Kicsit ilyen lélekvesztőnek tűnik amúgy, amikor az ember fölmegy rá, mint egy ilyen függő híd, mert nagyon, nagyon avétos már, nagyon, nagyon rozsdás, mint hogyha elkopott volna rajta. Nem tudom, nem is tudom, hogy fa pallók vannak-e, vagy beton.
1: Az volt eredetileg, hát. Még 64-ben, amikor én a füvet kapáltam, igen. Akkor még az volt.
0: Hát remélem, hogy megvan, mert én egy éve voltam utoljára ott. Na jó, van, hallgassuk meg a dalt, jó? Aminek kapcsán mindez eszünkbe jutott, meg jól megbeszéltük a Ferencvárosi pályaudvar történetét is. Hát az édesapjáról ugye jutott eszünkbe, meg a dalról, az én jó apámnál.

Egy nóta, három élet. Az én jó apámnál nincs jobb a világon. Az óra vége felé teljes egészében meghallgathatják majd a dalt, de addig még hadd meséljen Magdi is róla nem sokára. Őt hallgatjuk itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Innótám című műsort hallgatják. Magdi van velünk a vonalban, vele beszélgetünk. Az édesapjára fogunk emlékezni szerintem. Jön a dal mindjárt az én jó apámnál. Mit kell tudni az édesapjáról?
1: Hát az én édesapámról azt, hogy az egy végtelen, de egy végtelen nagyon-nagyon jó ember volt. Nagyon szeretett, édesanyám is, de valakinek kellett szigorúnak is lenni. Mert az az igazság, megmondom őszintén, nekem két anyám és két apám volt. Ugyanis a nagybátyámnak nem volt gyereke, és hát 8 éves koromig egy háztartásba éltek a szüleim velük, meg hát természetesen én is állattartással foglalkoztak, és az 50-es években kezd egy régi parasztházba laktunk, tetszik tudni, egy egyenes régi parasztházba a két család. És hát állattartással foglalkoztak, nagyon sok lovuk volt, 6-nál kevesebb soha nem volt, kiállításra jártak velük, tehenek voltak, minden. Szóval ők ebből éltek, ebből gyarapították a kis pénzüket, és itt tudtak az 50-es években két házat egyszerre felépíteni. És nekem a nagybátyám, meg az úgymondom Andikám, olyanok voltak, mint a szüleim lettek volna, mert azok a világon mindent nekem megadtak, amit netán édesanyám azt mondta, hogy nem. Ők azért titokban mindig nem nagy dolgokat kértem, de valakinek kellett nemet is mondani, mert mindenki megadott a világon mindent. Én nem mondhatom el azt, mint akik velem egykortájbélek, hú, a mi időnkben nem így voltam, amikor mink fiatalok voltunk, hogy minden megvolt a fiataloknak. Hát én semmibe se szenvedtem hiányt, hogy úgy mondjam. Úgyhogy így azért mondom, hogy két anyám, két apám volt, már mindent megadtak, amit csak el lehet képzelni, és az édesapám bármilyen kárt csináltam is. Például nem tudom, tetszik-e tudni, hogy mi az, hogy hébér.
0: Persze, tudom.
1: Amivel ugye a
0: bortokják a hébért.
1: És hát ki most a reggel, nem tudom, valami 4 vagy 5 már arra nem emlékszem, és a pince ajtón volt egy ilyen behúzó valami, abba aggatta bele kiszáradni. Hát én a barátnőmmel karöldve mind az összeset összetörtük. Addig játszottunk vele, még eltörtek.
0: Igen.
1: Jött az édesanyám, hogy gyere be, mit csináltak a lányok? Na most ezért nagyon kikapsz apától meg. Hát kicsit rettegtem is tőle, de hát azt mondta a kislányom, hát miért törtétek ezt össze? Hát játszottunk, édesapám aztán eltörött. Na többet ilyet ne csináljatok, de az soha kezet nem emelt rám, de csúnyán se beszélt velem, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy ilyen jó ember nem létezett még.
0: Na. Akkor hallgassuk meg az emlékére, jó? A dalt az édesapja, az édesapja és a másik édesapja, nem is tudom, hogy fogalmazza meg. Hogy fogalmazná meg ő?
1: Nagybátyám, mi a sikér? Ott mondhatni azt, hogy
0: a két édesapja emlékére akkor, jó?
1: Igen.
0: A dalt. Az én jó apámnál. Ez szól itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották. Két úriember, két János volt a vendégünk, és Magdi mesélte el a kiválasztott magyar nótával kapcsolatos emlékeit. Az én jó apámnál nincs jobb a világon. Ezt hallgattuk a mai nap folyamán. Holnap is lesz egy nóta, három élet rovatunk. Attila, Eszter és Jucus mesélnek majd, hogy melyik magyar nótáról, az majd holnap kiderül. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, mindjárt jön Juhász Katalin és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián, itt a Dankó Rádióban. Popovics Lászlót hallották, találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. Az éppen negyed százada alakult Furmicska Néptánc Egyesület célja a csömöri szlovák hagyományok felkutatása, komplex megőrzése és tovább örökítése. Csömörön minden évben számos nagyszabású sikeres rendezvényt szerveznek. Ilyen például a szlovák bál, a jelesnapi szokások felelevenítése a farsangtól karácsonyig. Egyedülálló újabb hagyomány a halottak napi fáklyás temető látogatás, vagy a Mi édes kis falunk címmel közösen készített grandiózus karácsonyi mézes kalács kiállítás. A néptáncos szakosztály 4 különböző korosztályú csoporttal működik, az óvodásoktól a felnőttekig. Az Egyesület számos külföldi fesztiválra kapott már meghívást, sőt bejutott a Mi felszállott a pávánkhoz hasonló szlovákiai televíziós tehetségkutató, az Énekel a Föld, Zemspieva döntőjébe. Repertoárjukon több mint 50 táncos koreográfia szerepel, közöttük a helyi népszokások feldolgozásai is. Ilyen például a keresztelő, a lakodalom, a farsangi alakoskodás, a lucázás, betlehemezés, a zarándoklat, az aratás, továbbá az 1948-as kényszerű lakosságcsere megrendítő feldolgozása. A magyarországi szlovák táncok mellett felvidéki magyar és szlovák táncokat is színpadra visznek. Egyik legfontosabb küldetésük a tárgyi örökség, ezen belül is a konyhai, háztartási eszközök és a gazdag csömöri népviselet minél teljesebb felkutatása és begyűjtése. Számukra e tárgyi emlékek nem múzeumi tárgyak halmazát, hanem élő gyakorlatot jelentenek. A Tóth hagyományaink házában kialakított tótkonyhát eredeti bútorokkal rendezték be, és a régi eszközöket a mindennapokban is használják. Több száz tagjukat a rendezvényeikre kor, évszak és alkalom szerint is be tudják öltöztetni. A viselet a helyi értéktárba is bekerült. Néprajzi gyűjtőmunkájuk eredménye több kötet, CD és DVD kiadvány. Számos elismerésük között legrangosabb a Prokultúra Minoritátum Hungáriae díj, amelyet 2020-ban vehettek át a nemzetiségi kultúra ápolásáért. Az Egyesület elnöke, művészeti vezetője és egyben a helyi szlovák önkormányzat elnöke Szabó Erzsébet, aki töretlen lelkesedéssel, céltudatossággal és kreativitással, számos segítőtárssal irányítja az Egyesület munkáját. Most csömöri népdalokat hallhatnak az Így énekeltek Csömörön című albumukról.

0: Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló.

0: mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánságműsor minden nap 2-től 5-ig a Dakó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
1: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Egy egyesület a családokért.
3: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
2: Apró segítség a mindennapokra.
4: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példa egyesülettől kaptuk.
5: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
2: Rókusfalvi Lili a Sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy megerősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Felemelik az ukrán katonák fizetését, jelentette be az ukrán elnök. A hátországban szolgálatot teljesítőknek átszámítva legalább 280 ezer forint, míg a front első vonalában harcoló gyalogosoknak átlagosan csak nem 3 millió forint jár majd. Volodymyr Zelenszky közölte, minél több harci feladatot hajt végre egy katona, annál magasabb lesz a juttatása. Az elnök hangsúlyozta, Ukrajnának vannak erőforrásai a katonai bérek emelésére. A kadét program az egyik legfontosabb nevelési program Magyarországon, de csak akkor lehet sikeres, ha önkéntes, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáróján Debrecenben. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a jövőben több módosítás is várható. Egyebek mellett felülvizsgálják az ösztöndíjrendszert, hogy az még hatékonyabban támogassa a kadétokat. Átalakítaná a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hozna létre a kormány a magyar filmszakma fejlesztése érdekében, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azután írta erről, hogy a filmszakma képviselőivel egyeztetett. Az államtitkár hozzátette, tervezik a köztelevízió átalakítását és egy V4-es koprodukciós alap megalkotását. Tájékoztatott arról is, hogy hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, hozzátéve, hogy az intézmény új struktúrájában a szakmai szervezetek is helyet kapnak a döntéshozó bizottságokban. Kortárs magyar művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Krakkóban. Az Idő érintése című tárlaton a Magyar Művészeti Akadémia képző és iparművészeinek alkotásait mutatják be a krakkói művészetek palotájában. A július 26-áig látogatható tárlaton több mint 100 alkotó munkáit állítják ki, a festészet, a szobrászat, a grafika és az iparművészet számoságát felvonultatva. A kiállítás középpontjában a lengyel-magyar kulturális kapcsolatok és a közös történelmi emlékezet áll. Országszerte csaknem 100 településen várják a sportolni vágyókat ma a mozgás éjszakáján. A központi helyszín Budapest, ahol a Hősök terén és a Városligetben jógával, falmászással és görkorcsolyázással is próbálkozhatnak az érteklődők. A sportfesztivállal arra hívják fel a figyelmet, hogy a mozgás nem csak a fizikai állapotra, hanem a lelki egyensúlyra is jó teljesítménnyel van. Marad a meleg nyárias idő, éjszaka többfelé beborul az ég, futózáporok keleten előfordulhatnak, a szél megélénkül, holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Éjszaka 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes péntek estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként ifjabb Johann Strauss egy Évelencében című operettjéből Vadász Zsolt énekelte a Laguna Valcert. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Műsorunkban ezen a héten minden nap a 95 éves jubileumát ünneplő szegedi szabadtéri játékok történetéről mesélünk Önöknek. Ám előtte csendüljön fel Kalmár Magda előadásában a Mindegy nekem című dal Carmi Löcker Dübári című operettjéből. Utána következik Huszka Jenő Erzsébet című operettjéből a Déli bábos Hortobágyon Szabó Noémi és Kollár Péter Erik tolmácsolásában. Kísér Johann János és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. A szegedi szabadtéri játékok 2005-ben műsorára tűzte Kálmán Imre egyik legnépszerűbb operettjét, a Csárdás királynőt. 2004-ben, amikor Bátyai Edina megbízást kapott a szabadtéri igazgatására, Keselyák Gergely karmester kérte fel művészeti vezetőnek, és vele összhangban a fesztivál két hagyományos műfaja, az opera és az operett megújításában gondolkodott. Erre szükség is volt a fenntartó által komoly elvárásként megfogalmazott 90% feletti nézettség eléréséhez. 2005. júniusában a Víg Színház házi színpadán már javában próbálták a Dóm térre készülő Csárdás királynőt, amikor elterjedt, Alföldi Róbert igazi happeninget akart csinálni az operettből. Nála nem a nagybőgőbe, hanem a vízbe ugranak majd, szólt a marketing szlogen. Azt is hangsúlyozták, hogy ez a Csárdás királynő olyan produkció lesz, ami az operett rajongóknak még belefér, a műfajt nem igazán kedvelőknek pedig már nem fér bele. Most következzen Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből Szilvia belépője. Énekel Lukács Anita. Túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A Szegedi Szabadtéri Játékok 2005-ben bemutatott Csárdás királynő díszletét Metzer Róbert és Selmeci T. György, jelmezeit Gyarmati Ágnes tervezte. Silló István karmester igényes, nagyzenekaros operai hangzást kívánt létrehozni, ezért is ragaszkodott a szegedi szimfonikusokhoz. Alföldi Róbert, Vörös Róbert dramaturga a Csárdás királynőnek abból a változatából indult ki, amit annak idején Honti Hanna kedvéért vettek elő 1967-ben, és azután évtizedeken át nagy sikerrel játszották. Miután Budapesten bemutatták a parádés szereplőgárdát, egyből megugrott a produkció iránti érdeklődés. Sokan kíváncsiak voltak rá, milyen lesz a Cecíliaként Honti Hanna nyomdokaiba lépő Hernádi Judit, a Miska pincért alakító Bodrogi Gyula, a Leopold Mária nagyherceget játszó Gregor József, a Bóni szerepében táncos komikusként bemutatkozó Stól András, a Szilviát éneklő operadíva Rálik Szilvia, vagy a Kerekes Fergóként operetben először színpadra lépő Gálfi László. És most következzen Kálmán Imre Csárdás királynő cím operettjéből a Hajmási Péter Hajmási Pál, Cecília Feri és Miska hármasa, énekel Honti Hanna, Palóc László és Feleki Kamil. Dankó Rádió.

már mennyi, így a mi, én sztél vagyok, így a nincs, nem szököm meg.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A 2023. június 29-én megjelent szeged.hu oldalon olvasható a Szabadtéri Anno című sorozat második része, az operett megújítása, Alföldi Róbert Csárdás királynője Földön, Vizen, Levegőben című Hollosi Zsolt által írt cikk, melyből most egy rövid részletet idézek. Nagyon élvezem ezt a munkát. A kollégáim Rálik Szilvitől Hernádi Juditon és Gregoron át Bodrogiig mindannyian vadállatiak benne. Szerintem nincs a világon még egy olyan szoprán, aki szó nélkül megcsinálja mindazt, amit ebben a produkcióban Rálik Szilviától kérek. Semmi operai arisztokratizmus nincs benne. Vérbeli színésznő. Mámorító így dolgozni. Nyilatkozta Alföldi Róbert már a domtéri próbák idején. Eddig tartott az idézet. És most hallgassuk Rálik Szilviát, aki Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából Szilágyi Erzsébet áriáját énekli a második felvonásból. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink! Zenei kirándulásunk folytatásaképpen most következzen Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből Marica belépője, az előadó Kalocsai Zsuzsa, kísér Németh Csicsó József és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankor Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Most Ferencsik János kétszeres Kossuth díjas karmesterre, korrepetitorra, az Operaház főzene igazgatójára és a Magyar Állami Hangversenyzenekar vezetőjére, a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarának elnök karnagyára, a Nemzeti Zenede tanárára, főiskolai tanára emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1907. január 18-án született Budapesten. 1930-ban debütált az Operaházban, Rimszkij-Korszakov Seherezádé című balettjének karmestereként. Még ebben az esztendőben a Bayreuth-i ünnepi játékok korrepetitoraként dolgozott, Arturo Toscanini mellett. Ferencsik János egész életében büszkén emlékezett arra, hogy a világ egyik legnagyobb karmestere oldalán tökéletesíthette tudását. Sokat vendégszerepelt külföldön, elsősorban Bécsben, de fellépett Franciaországban és Németországban is. 1948 és 1950 között a bécsi Staatsoper társulatának tagja volt. 1953-ban a Magyar Állami Hangversenyzenekar, majd 1957-től a Magyar Állami Operaház főzene igazgatója lett haláláig. Odaadó híve és elkötelezett tolmácsolója volt a 20. századi és kortárs magyar művek bemutatásának. Ferencsik János 1984. június 12-én csatlakozott az égi társulathoz. És most hallgassuk meg ifjabb Johann Strauss császárkeringőjét, a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarát Ferencsik János vezényli. Túl az Operencián.

Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre az Ördöglovas című operettjének palotásával zárjuk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunkban ezen a héten nap mint nap felidézzük a 95 éves jubileumát ünneplő szegedi szabadtéri játékok történetét. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó.

0: Műsorajánló.
1: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel. 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben arról tájékoztatott, hogy valószínűleg elalvás okozhatta mindkét balesetet. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közösségi oldalán közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, hangsúlyozta az államtitkár. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utastájékoztatás is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid azt írta, az abban már közvetlenül megválthatók a jegyek minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. A frissítésnek köszönhetően részletesebb lett az utazás tervező is. Hetedik alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A tiszafüredi megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, hogy a vizeket nem csak szabályozni kell, hanem tudatosan kezelni is. Az idei PET kupán 22 csapatban mintegy 360 önkéntes vesz részt, ami részvételi rekordnak számít. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti, legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT-vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. Virágzik Székelyföldön a fokozottan védett boldogasszony papucsa, Európa egyik leglátványosabb vadon élő orchideája. A ritka növény lassú fejlődése, különleges beporzási módja és érzékeny élőhelye miatt szigorú védelem alatt áll, leszedni vagy kiásni tilos. A szakemberek szerint a faj fennmaradása a természetes élőhelyek megőrzésén múlik. Marad a meleg nyárias idő, éjszaka többfelé beborul az ég, futózáporok keleten előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, holnap napközben 27-22 fok várható. A pontos idő 19 óra 4 perc.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
3: Azt mondják, hogy tavasz nyílik, de ami még biztosabb, hogy már is elkezdjük a Dankó Rádió húscsak prímását. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, tartsanak velünk a következő egy órában is, ha tehetik. Jenei Gábortól és Balázs Tamás zenekarától nem sokára meghallgathatjuk Sándor Jenő és Szenes Andor hallgatóját. A felvétel 2022. márciusában készült, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Utána két Dankó rádiós díjazottat is hallhatunk. Az egyikük Tolnai András, aki 2024-ben Magyar Nóta díjat vehetett át, a másikuk pedig ifjabb Sárközi Lajos prímás, aki 2023-ban lett cigányzenei díjas. Ő természetesen zenekarával együtt muzsikál majd. Jaj, de szép kék szeme van magának, sejhaj ne feküdj a szén a bogja tövébe, és hajlik a rózsafa címmel. Tartsanak velünk!

0: Jöjjön most egy újabb Dankó rádiós díjazott. 2023-ban vehette át életműdíját Bokor János. A folytatásban Lakatos Miklós zenekarának társaságában hallhatjuk a művész úrtól Kovács Gyula és Nemes Rózsa csárdását, Felszállott a vadgalamb. Majd 33 Rózsa Fámon címmel Magyar Imre és Brand István frisse is elhangzik. Urbán Katalinnak majd Magyar Imre együttese játszik.
1: Felszállott

Karcagi, Badacsony Tomai és Körmendi Dankó klubos felvételekkel folytatjuk a mai Hús csak prímást. Körmend 2025. március 13-án látott vendégül minket. Velünk volt Hankó József zenekara és Gergely Róbert is. A művészektől nem sokára három dalt is meghallgathatunk, az egyik ezek közül a Rózsafa virít. Vigyázz, mert szúr a rózsa ága, és csak-csak-csak az esik nékem keservesen címmel, Somogyi Erika is darra fakad. A művésznő Badacsony Tomajba tartott velünk, Johann János zenekarával együtt, még 2023-ban. Sánta Zsoltnak Tordai Zoltán együttese játszik már is, 2024. május 4-i a felvétel, amelyet Karcagról hoztunk. Kár valakit visszahívni hazug szóval.

셋 끝에 이래요.

0: Tizediket? Tizediket, kapcsúdere, káro,
1: hey! A folytatásban, itt a Dankó Rádióban, a Húscsak Prímásban, az Ahogy én szeretlek című dal hangzik el, mely a 2024-es év magyar nótája szavazásunk 5. helyezettje volt. Balázs Árpád és Farkas Imre nótáját Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László éneklik el nekünk, és Szomora Zsolt zenekara játszik hozzá. Aztán itt a bálban a 100 tagú Budapest cigányzenekar szólistái játszanak Szentendrei Klárának.

kicsi ház van a domb tetején. Tarnai kis László énekli el nekünk nem sokára Sándor Jenő és Németh Gyula frissét, de előtte még Gáspár Annit hallgathatjuk Lányi Ernő csárdásának előadójaként, Minek a szőke én nékem. Nyári László és zenekara muzsikál.

0: ești de topor. Varoz o kislok, o dumtete én, gyere oda, édes szeres felém.
1: Te vagy az én boldogságom, hullámzó Balaton tetején, az én rózsám divatos lány, a szép asszony veszedelem. Ezek a dalok következnek. A friss, Szirmai László dala Éliás Tibortól és Bangó János zenekarától hallható. Gélyen Pál és Újvári Tibor csárdása Győri Szabó Józseftől és Bobe Gáspár Ernő zenekarától. Archív felvételünkön Orbán Sándort hallhatjuk és Olá Kálmán zenekarát. Hubai Jenő, Sárközi Ferenc és Szent Irmai Elemér szerzeménye előtt jöjjön Matusik Sándor hallgatója, Szász Kati és Baranya István zenekarának tolmácsolásában.

Megint módon jár az utcát, de mindre nyír át a vízsük haját. Őzegetett jobbról, balról, így is úgy is csak az jut az eszembe. Mi is lenne, hogy hadaszkó szoknyát húzni, én is legény lépem. Hogy tegnap tudtam, azok nyáját újra visszakerél.

A szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa ágondat pajtás. Azt hazudja éjjel nap a gondol rád, sokkal előbb megcsona, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, a szép asszony sok minden megér. Azt hazudja éjjel nap a gondol rád, sokkal előbb meccsa, mint ha gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, a szép asszony sok minden

0: vigyázzal biztos, ahogy lehet, tasnyit, ha a két szemedet szép asszony, a sok mindent megér.
1: Elmegyek az életedből. Már is Talabér Ázsébettől hallgathatjuk meg Erős Béla és Sejmesi Sejderezső hallgatóját. Aztán Csala Judit énekli, Tarnai Kis László és Szirmai László andalgóját, Féltelek Elek. A 2018-as felvételen Sárközi Béla és zenekara muzsikál a művésznőnek.

elmegyek én, az iménti percekben Mindszenty Ödön csádását hallhattuk. Kis Károlynak Lakatos Antal zenekara muzsikált. Kedves hallgatóink, lassan-lassan múlt idő lesz a mai húscsak prímás is, hiszen eljött a búcsú ideje. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy velünk tartottak, és reméljük, hogy jól is érezték magukat a Dankó Rádió társaságában. Ha ez így van, maradjanak a folytatásban is, jól lehet a húscsak prímásnak nem sokára vége, de egész nap kellemes muzsikákkal várjuk Önöket. Emlékezés, ez Kócé Antal szerzeménye. A folytatásban Gordonkán hangzik el Rádu Járpád játékában. Köszönöm még egyszer a figyelmet, viszont hallásra. Morvai Noémit hallották.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A kamera szerette. A közönség imádta, mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő.

0: Kezdő Fehérvári Petra. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVAS modellt, külön választanák a rádió, televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvényjavaslat indoklásában az áll, a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közösségi oldalán közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, hangsúlyozta az államtitkár. A kadét program az egyik legfontosabb nevelési program Magyarországon, de csak akkor lehet sikeres, ha önkéntes, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Kratochwil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáróján Debrecenben. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a jövőben több módosítás is várható, egyebek mellett felülvizsgálják az ösztöndíjrendszert, hogy az még hatékonyabban támogassa a kadétokat. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csaknem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légiközlekedés zavartalanul tervezhető. Egésznapos lovas programokkal és családi rendezvényekkel várja a látogatókat holnap a 7. Vác Dukai Vágta. A programban huszár és lovas előfutamok, látványos bemutatók, valamint egy sztárfutam is szerepel, amelyben ismert művészek állnak rajthoz. Az ingyenes rendezvényt este a Balkán Fanatik koncertje és tűzi játék zárja. Az elővágtán indulási jogot lehet szerezni a Nemzeti Vágta októberi döntőjére, amelyet a szilvásváradi Lipicai Lovas Központban rendeznek meg. Országszerte csaknem 100 településen várják a sportolni vágyókat ma a mozgás éjszakáján. A központi helyszín Budapest, ahol a Hősök terén és a Városligetben jógával, falmászással és görkorcsolyázással is próbálkozhatnak az érdeklődők. A sportfesztivállal arra hívják fel a figyelmet, hogy a mozgás nem csak a fizikai állapotra, hanem a lelki egyensúlyra is jó hatással van. Marad a meleg nyárias idő, éjszaka többfelé beborul az ég, futózáporok előfordulhatnak, a szél néhol megerősödik, holnap csökken a felhőzet, csak elzórtan lehet kisebb eső, éjszaka 9-14, holnap napközben 22-27 fok valószínű.
1: Táncházban talpon álló népzenekedvelőknek a műsorvezető

Jó estét kívánok! Egy felvidéki, Kassa környéki, Györkei Verbunkkal indult Táncházban című műsorunk, melyet Németh Dénes és zenekara játszott. Ők készítettek egy sorozatot Tánc alá való címmel, melyen a felvidék kistájainak táncdallamait mutatták be, s ennek a sorozatnak első lemezéről szól most Kassa környékéről csárdás és friss, egy hosszú zenei folyamat.

Németh Dénes és zenekarában az egyik prímás az előbb hallott felvételen Takács Ádám volt, akit sok más formációból is ismerhetnek, kedves hallgatóink. Most olyan különleges felvételek szólnak majd Táncházban című műsorunkban, melyekben a népzenei dallamokat különleges zenei párosításokkal, feldolgozásokban hallhatják. Az elsőben az 5. évszak zenekar előadásában egy kalotaszegi dallam csendül fel, a másodikban legényes dallamok és klasszikus zenei párhuzamok Lakatos Róbert és a Rév, Révetek című albumáról, majd az újra együtt muzsikáló Buda Folk Band Pakulár című felvétele szól, hogy aztán a sort Pár Julianna Hangoló Kerekerdő című albumának egyik száma zárja. Ezeket a különleges zenei világot felmutató összeállításokat Takács Ádám prímás személye köti össze, hisz mindegyik felvételen hallhatjuk hegedű játékát.

Anton Rabir, diese Mali Fir, diese Mali Bunanusi, Anton Rabir.

0: kedves hallgatóink, adásunk végén térjünk vissza az eredetihez, hű megszólaláshoz, bár azt hiszem néha egy-egy kitekintés nem árt. Új, eddig fel nem ismert összefüggésekre találhatunk, illetve megismerhetjük azt is, a mai fiatal muzsikus generáció hogyan gondolkodik a népzene és más zenei műfajok elegyítéséről, egymásba fonódásáról. De visszatérve zenéinkhez, a Fonózenekar zárja Ma Esti Táncházban című műsorunkat, az első összeállításukban nyírvasvári cigánydalok szólnak, Herzko Ágnes, Agócs Gergely és a Vándor Vokálének együttes előadásában, majd adásunkat a Vad Barok című album, Preludium és Örvénylő című összeállítása zárja. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás és adásmenedzserünk Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barátok! Barát

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Június 12-e péntek van, indul a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Évfélig tart ma is műsorunk, benne pedig, ahogyan egész héten, sok-sok vadonatúj világzenével készülünk. 23 órától ma is lesz világzenei koncert. Képzeletbeli színpadunkon ezúttal a kiváló Bankó Margit. A vadonatúj világzenék közül ajánlom figyelmükbe ma este a Kerekesbend és a Dalinda 2026-os vadonatúj felvételét. Szintén 26-os felvétel szól az Egyesült Államokból William Prince-tól.

oldalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádió.

ízlelje meg. Kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A kanadai Manitoba tartományban fekvő Peggy's First Nation közösségéből indult el, és 2026-os albumán éppen ehhez a helyhez keresi vissza az utat következő előadónk William Prince. A Further from the Country című korong már címében is ezt a belső távolságot méri fel. Mit jelent elhagyni az otthont, karriert építeni, és közben nem felejteni a gyökereket, azt, hogy honnan is érkezett az ember. Prince zenéje ezen a korongon a bátrabb, rokkosabb hangzás felé nyit, miközben a dalok nagyon személyesek maradnak. Szó van bennük az otthonhoz fűződő ellentmondásos viszonyról, az őslakos művészként megélt előítéletekről és az apjához fűződő emlékeiről is. A lemez gyakorlatilag egy önéletrajzi vallomás, amelyen keresztül William Prince egyrészt a saját közösségét szeretné megmutatni a világnak, másrészt azt a hatalmas utat, amely során a nincstelenségből, ahogy egykor még zálogba kellett adnia a gitárját, odáig, hogy már Willie Nelsonnal lépett fel, szóval a legnépszerűbb színpadok kedvence lett. Következzen most William Prince muzsikája 2026-ból a Dankó Rádióban, Unroll.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. A héten sok világzenei újdonságot hallanak nálunk, ilyen a következő is itthonról. Nem sokára a többszörös fonogram díjas, az etnofunk képviselőjeként ismert Kerekes Band, valamint a Pár Julianna, Nádasdy Fanni és Tímár Sára alkotta Dalinda következik. Ez utóbbi csapat a magyar népdalokat női nézőpontból egyszerre autentikus és mai hangon formálja meg. A Vadon című korong két erős zenei világ találkozása tehát. A Kerekes Band magyar népzenei alapokat kapcsol össze, fánkos, jazzes, rockos és elektronikus elemekkel. Most azonban akusztikusabb hangszerelésben szólal meg, míg a Dalinda a tiszta, tradicionális női ének a kapella közegéből lép ki a zenekari kíséret felé. A korong nem csak egymás mellé teszi ezt a két világot, hanem közös teret nyit nekik, ahol a ritmus, az ösztönös zenei energia és az érzékeny vokális megszólalás mind-mind egymást erősíti. Egy gyönyörű felvételt hallgatunk meg tőlük mesterien kidolgozott harmonikus részletekkel. Következzen a Kerekes Band és a Dalinda közös 2026-os muzsikája, az A.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

A Dankó Rádió világzenei programja szól, ez a Népek Dalai. Ma este péntek lévén újra jelentkezünk világzenei koncerttel. 23 órától képzeletbeli színpadunkon Bangó Margit. Az énekesnő a Szabolcs megyei Vásáros Naményban született, tradicionális muzsikus család gyermekeként. Édesapja kiváló cimbalmos volt, édesanyja csodás énekhangja pedig gyerekkorának feledhetetlen, meghatározó és egész életére elkísérő élménye. 1967-ben a Magyar Rádió által meghirdetett tehetségkutató versenyen való részvétele meghozta a gyümölcsét. A rádió még abban az évben felvételt készített Bangó Margittal, és ezeket a kuratórium sugárzásra alkalmasnak találta. Bangó Margit innentől fogva, ahol csak lehetett, énekelt, Brüsszeltől Vásárosnaményig. Magyar nóta és cigánydalok százait tanulta meg és énekelte, sorban készültek a rádió felvételek, és a magyar televízióban is egyre többet láthattuk énekelni. A 80-as években jött létre a mai napig legendás Bangó Margit Horváth Pista kettős. A 90-es évek elején a 100 tagú cigányzenekar szólistája lett. Ebben az időszakban számos külföldi és hazai koncerten, nagyszabású gála előadásokon szólalhattak meg a több száz éves hagyományokkal rendelkező magyar nóták és cigánydalok. Bangó Margit 2019-ben a Petőfi Rádió akusztik legendák sorozatban lépett fel. Koncertjét ma este 23 órától hallgathatják meg itt a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Hallgassunk magyar világzenét!
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Pont egy óra múlva kezdődik világzenei koncertünk Bangó Margittal. Addig pedig még most és ahogyan egész héten sok világzenei újdonság szól. Hamarosan egy kiváló csapat, a Kollektívá Nagy-Britanniából, ők játszanak. Aztán meghallgatjuk Elijah Minnelli és Dennis Ball közös 2026-os muzsikáját. De persze korábbiakat is felelevenítünk. Szól egy dal ebben az órában például Sajtitól, a Csend. Hallunk világzenét a Mezítlábas Dívától, Cezária Evórától, a Zöldfoki szigetekről. Most pedig egy kiváló dal itthonról, tavalyról, a Szélművész zenekar népzenei stúdió koncertjén hangzott el ez a

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. A tétkor.

0: a csendet.
1: A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. Rengeteg újdonságot játszunk egész héten a világzenei szintérről, ilyen a következő dal is. Nem sokára a londoni Kollektíva zenekar Ayu Ayu című dalát hallgatjuk meg. A 9 tagú női muzsikusokból álló csapat az afrolatin zene és a jazz műfajait vegyíti alkotásaiban. Imádják az ezekben a műfajokban megvalósítható zenei szabadságot, ezért saját bevallásuk szerint még véletlenül sem szeretnék egyetlen műfajba bezárni művészetüket, zenéjüket. Hangzásukban erős ütőhangszeres alapok, feszes fúvós témák és jazzes harmóniák kapcsolódnak össze. Miközben a 70-es évek New Yorki latin jazz világának hatása is érezhető rajtuk. A Kollektíva számára a közös alkotás nem hierarchiára épül, hanem figyelemre, a már említett szabadságra és egymás zenei ötleteinek támogatására és megvalósítására. A következő dal az Ayu Ayu, ebből a nyitott, lendületes és sokfelől táplálkozó zenei világból ad ízelítőt. Hallgassuk a brit Kollektíva zenekar 2026-os világzenéjét, íme az Ayu

Afrika Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek dalai a Dankó Rádióban. A héten nagyon sok újdonságot hallanak műsorunkban, a következő is egy új világzene. Elijah Minellivel folytatjuk, az elmúlt évek egyik legígéretesebb előadójával, akinek muzsikájában a reggae, a dub és a folk zene sajátos, lassan hömpögő hangzássá áll össze. A hamarosan hallható Kánoán földje című dalban Dennis Bowell is közreműködik, aki a brit reggae és dub meghatározó alakja. Zenészként, producerként és hangmérnökként is évtizedek óta formálja ezt a világot munkáival. A 70-es évektől kezdve számos előadót támogatott, például a nigériai származású Fela Kutit, az afrobeat műfajának megteremtőjét. A hamarosan hallható Canaan Land című dal, ahogy nyilatkozta, részéről nem pusztán egyszerű vendégszereplés, hanem egy izgalmas együttműködés, ahol két különböző nemzedék találkozik. Elijah Minelli különös, bensőséges dalszerzői világa Bowell hangmérnöki profizmusával és tapasztalataival kapcsolódik össze. Hallgassuk közös dalukat Elijah Minellivel és a barbarosi származású Dennis Bowell-vel, íme a

A világzenei válogatás szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban, benne pedig ma este is lesz világzenei koncert, nem is olyan sokára 23 órától Bankó Margit koncertjét hallhatják. A zenész családba született énekesnő, édesapja cimbalmozott, édesanyja énekelt. 17 évesen édesanyja biztatására jelentkezett a Magyar Rádió tehetségkutató versenyére, ezt követően stúdiófelvételek készültek vele. Fiatalon férjhez ment, egykor az ország legfiatalabb nagymamája volt. Első férje Bangó Lajos volt, de házasságuk csupán másfél évig tartott. Ebből a kapcsolatból született lánya Marika. A válás után már nem tudta elengedni a Bangó nevet, így lépett be a zenei köztudatba. Azóta művész névként használja, eredeti neve Szabó Marika. Bangó Margit azt mondja, a fontos küldetésének érzi, hogy a mai fiatal generáció és az utánuk következők megismerjék és megszeressék azokat a dalokat, amelyeket az ő hangján ismerhettünk és szerethettünk meg. Bangó Margit azt mondja, a családjában egyedül ő ért meg ilyen szép kort, igazi Matuzsálemnek tartja magát. Úgy gondolja, Istennek sok terve van vele, nem egyszer küldte vissza a halál torkából, de ezek csak próbatételek voltak, hiszen az élet, ahogy mondja, sok keserűségből áll. Az énekesnő azt vallja, a hite mindennek ellenére töretlen. Bangó Margit 2019-ben a Petőfi Rádió Akusztik Legendák sorozatában lépett fel. Koncertjét ma este hallgathatják meg 23 óra után itt a Dankó Rádióban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

0: Rövidesen 11 óra, a Dankó Rádiót hallgatják a világzenei válogatásszól. Péntek este lévén mindjárt indul a koncert, a világzenei koncert. Hamarosan énekel Bangó Margit.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, a Dankó Rádiót hallgatják. Világzenei válogatásunk szól a népek dalai, benne pedig induljon most a szokásos péntekesti koncert. Ezúttal a színpadon mindjárt Bangó Margit, aki a Szabolcs megyei Vásáros naményban született, tradicionális muzsikus család gyermekeként. Édesapja kiváló cimbalmos volt, édesanyja csodás énekhangja pedig gyerekkorának feledhetetlen, meghatározó és egész életére elkísérő élménye. 1967-ben a Magyar Rádió tehetségkutató versenyén tűnt fel, utána számos rádiófelvétel készült vele, és később Bangó Margit énekelt, ahol csak lehetett, Brüsszeltől Vásáros naményig szerte a világban. Magyar nóta és cigánydalok százait tanulta meg és adta elő, sorban készültek a rádiófelvételek, később együtt dolgozott Horváth Pistával, aztán még később a száztagú cigányzenekar szólistája lett. 2019-ben a Petőfi Rádió Akusztik Legendák című sorozatának vendége volt, az A38 hajón lépett fel. Koncertjét most meg is hallgathatják. A Dankó Rádióban ma este a világzenei koncert főszereplője Bangó Margit.

sognat. Ugye elhurcolták gyermekét, oly szörnyű volt a kín. Kigúnyolták a jaj szavát, nevettek könnyein. Ó, mennyit lótott, futott, csalt, csempészett szegény, hogy kiátsza az őröket.

0: Fango Margit!
1: A péntek esti világzenei koncertet hallották a Dankó Rádióban. A Petőfi Rádió akusztik legendák sorozatának vendége volt 2019 őszén Bangó Margit, ő énekelt ebben az órában. Világzenei koncertekkel minden pénteken este jelentkezünk, így aztán legközelebb, jövő héten pénteken is, itt a Dankó Rádióban.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

A mai utolsó világzenét hallották a Dankó Rádióban. Remélem találkozunk legközelebb is. Én most búcsúzom. Hétvégén Popovics László prezentálja a világzenéket esténként 9-től éjfélig. A gyártásvezető Sztányolszky Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt. Én pedig búcsúzom, a Népek Dalai szerkesztőműsor vezetőjét, Szabó Tamást hallották. Kellemes hétvégét mindenkinek!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

az ember mindig akkor látja meg a szerencsét, mikor már el.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám is.

még sem könnyű hazamenni. Szőke kislány, barna kislány, jaj, de tetszik valamennyi. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Húzzad, húzzad ezt a nótát, most már mindegy fene bánja,

Olli, arra jó gólyát. Hiszen úgyis egyszer élünk, senkivel mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat az arra.

0: vágott az anyja hát. Húzza-túzza, de ezt a nótát hajnalig a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk senkivel, mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat az anyja hát. Húzza-túzza, de ezt a nótát hajnalig a ragyogóját.
1: Dankó Rádió Budapesten FM 100,8 A Magyar Zene Rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Nem tudom, az életemet hol rontottam én el. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a Dankó Rádió mai 20 csak prímását. Sándor Jenő és Kellér Dezső hallgatójával kezdjük. A dalt Fényes György énekli el, akinek ifjabb Berki Béla zenekara muzsikál 2022-ből. Ezt követően is ezt az együttest halljuk, de akkor már Farkas Rozikának húzzák. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, a 2021-es évből. Farkas Rozika egy andalgót dalol majd, kinek van, kinek nincs kút az udvarában. Kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok, ha tehetik, tartsanak velünk!

messze van a Nyíregyházika szárnya. Kókai István csárdásával folytatódik műsorunk, valamint Bangó Margittal és a Száztagú Cigányzenekarral. Ezt követően a Duna Televízió egyik felvételéről Benedek Fi Katalint halljuk, és ifja Berki Béla zenekarát egy friss előadóiként, Ég a kunyhó.

most jönnek Dankó klubos koncertfelvételeink. Egy Dunaszerdahelyit és két budapestit játszunk önöknek. Mindkét budapesti a Thália Színházban készült. Az egyik 2014 márciusában Pere Jánossal és Ifjab Sánta Ferenc zenekarával. Ez Lengyel Miska Frissa lesz, a Cigányok sátora című. Előtte a 2015-ös évből, decemberből hozunk egy felvételt, mely Tarnai Kis Lászlóval és Tordai Zoltán együttesével készült. Édesanyám kössönkendőt, sűrű, sötét erdő és Halljátok cigányok címmel. A csokorra való nóta előtt szóljon egy hallgató, hiányzik valaki ebből az utcából. Bojtos Lucának, az a Prímás Muzsikál együttesével, aki 2023-ban a Dankó Rádió cigányzenei díját vehette át. Ő ifjabb Sárközi Lajos, a dal pedig Kókai István és Murgács Kálmán hallgatója.

0: Vasuda jó kedvet csináltok. De húzzátok, húzzátok, az angyalát, ahogyan csak tudjátok. De cigányok, barátok, Vasuda jó kedvet csináltok.
1: De cigányok.

Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Húscsak Prímásunk, amelyet már is egy hallgatóval folytatunk. Nagy legény volt Balogh Ferkó. Leszler József és Szávai Zoltán dalát Bányai Márton énekli el, akinek 2019-es felvételünkön Nyári László zenekara muzsikál. Majd 1963-ból Domahidi László dalolja Volli István csárdását, 100 forintnak 50 a fele. A felvételen majd Járóka Sándort és zenekarát is halljuk.

Rózsa Béla egyszer egy csárdását nem sokára Lakatos Miklós zenekara játsza el nekünk Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból. És ugyancsak ebből a műsorból meghallgathatjuk Petőfi Sándor egyik megzenésített versét, Szent Irmai Elemér dallamaival. Ez lesz a Tíz pár csókot Buta Árpád Attila és Balázs Tamás zenekarának tolmácsolásában. De csak azután, hogy a Magyar Nóta díjas 60 Kis Gyöngyi elénekelné Dóczi József csárdását, házamereszére rászállott egy árván maradt fecske.

Hallgató, Andalgó, Csárdás és Friss következik. A Friss Burka Sándor és Babusa Miklós azon szerzeménye, mely a 2023-as év magyar nótája szavazásunk bronzérmese volt. Halljátok, Cigányok címmel nem sokára Miklósi József jelentkezik. Előtte Szalai László, az Egy asszonynak 9 a leánya című dallal érkezik. A monoki leányoknak nincs párja. Ezt a nótát Újvári Marikától és Csóka Gyula zenekarától hallhatjuk. Még Mindszenti István Dóci József hallgatójával örvendeztet meg minket. Darumadár útnak indul. Már is Olá Kámán zenekara muzsikál.

0: 대기별 어영천 도야도 니가 욕바라도 흑자주도요 깨두가 지나라도 우사도 공사도 시위에 대기별 어영천 도야도 니가 욕바라도 흑자주도요 깨두가 지나라도.
1: Nem sokára a Petőfi Zenei Díjas Párnográszt muzsikál nekünk, valamint ifjabb Sárközi Lajos. 2023. december 21-én a Dankó Rádió Gála műsorán készítettük a felvételt a Magyar Zeneházába. 4 dalt is hallhatunk, Romano Bio cigány soron nem merek eljárni, erdőszélen sátoroznak a cigányok, és rávágok a zongorára. Előtte még jöjjön a Hely, aki a csókot sose kóstolta című csárdás, Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa szerzeménye, Nyári Zoltán és Miskolci Balog Zoltán zenekarának tolmácsolásában. És ezt a dalt is megelőzi még egy hallgató, Kalmár Tibor Levelem jött a falumból című dala, amelyet már is Busai Antaltól hallgathatunk meg.

bizony sohasem volt jó dolga. És akinek szeretője nem volt még, annak ez a huncut élet nem volt szép. Engem a szerelem meg.

engem a szerep meggyújtat. Egy mennyországba eljuttat, de aki a csókot meg se kóstolja, annak bizony soha se lesz jó dolga. Hely, aki a nótát sose kedvelte, annak bizony soha se volt jó kedve. És akinek nótát sose húztak még, annak ez a huncut élet nem

Marika, te drága, ez lesz az utolsó dalunk a mai Hús csak prímásban. Cserkuti Sándor dalát nem sokára Tordai Zoltán zenekara játsza el a Dankó Rádió Jó ebédhez szól a nóta című műsorából. Én ezzel elbúcsúzom önöktől, valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádió társaságában. Maradjanak még, ha tehetik, további szép napot kívánok önöknek!

pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! Egy felvidéki, Kassa környéki, Györkei verbunkkal indult Táncházban című műsorunk, melyet Németh Dénes és zenekara játszott. Ők készítettek egy sorozatot Tánc alá való címmel, melyen a felvidék kistájainak táncdallamait mutatták be, s ennek a sorozatnak első lemezéről szól most Kassa környékéről Csárdás és Friss, egy hosszú zenei folyamat.